0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Best
1: FM. 1975, we brought you an album with a song.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Még a nyáron megérkezhetnek az uniós források, mentik az űzgidákat, futóverseny lesz holnap. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Augusztus végéig megérkezhet az uniós források első részlete. Idén 10 milliárd eurót hívhat le Magyarország, ha addig sikerült törvényben rögzíteni a korrupció ellenes intézkedéseket, jelentette be Vitézy Dávid miniszter. Azt mondta, ebből a pénzből egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozásfejlesztési programokat finanszíroznának. Hozzátette azt is, további 4 milliárd eurót 2029-ig kell majd felhasználni. Ezt az összeget közösségi közlekedésre, környezetvédelmi és árvízvédelmi intézkedésekre, valamint az asszály elleni védekezésre költenék. A kormány szóvivői tájékoztatón szó esett egyebek mellett arról is, eltördik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a következő tanévtől. Péntektől nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból, illetve felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, szigorítják az akkumulátoripart szabályozását. Mentik az űzgidákat. A kaszálások előtt hőkamerás drónokkal kutatják fel, majd biztonságba helyezik a veszélyben lévő állatokat. Tavaly országszerte 278 űzgidát és 26 fészekaljat sikerült megmenteni. A program folytatásáról Szabó Lászlót, a Vadászati Védegylet drón szakbizottságának elnökét kérdeztük.
2: 2-3 hetes koráig a gida azzal védekezik, hogy lelapul és nem mozdul. A hajnali órákban lehet tökéletesen látni a hőkamerás drónokkal, megvan az átrepülendő terület, amit kaszálnak, lehet látni, hogyha őszgida van, ott kivisszük a szélére, ott elengedjük. Minden gidának egyedi hangja van, fölismeri őt, az őssuta találkoznak. Egyre több a drónos is, a gazdák is kezdik megismerni a programot, csak velük együtt működhet. Június vége feléig fog tartani nekünk ez a mentés.
1: Futóverseny miatt változik a közlekedés a Városliget környékén a hétvégére. A holnap délelőtt esedékes megmérettetés előkészületei már ma megkezdődnek a Városligetben, vasárnap délelőtt pedig lezárják a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszát is. A közösségi közlekedés is változik emiatt. Érdemes tájékozódni, mielőtt útnak indulnának. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de a felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. Erre inkább délen, délkeleten, majd később keleten, északkeleten kell számítani. A szél gyenge, mérsékelt marad, zivatarok környezetében azonban erősek lehetnek a széllökések. Délután 22-28 fok várható. Holnap is ehhez hasonló időnk lesz. Továbbra is hideg front hat a szervezetünkre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Éjszakai zajjal járó karbantartási munkálatokra kell számítani. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Éjszakai zajjal járó karbantartási munkálatokra kell számítani a következő hetekben a Budapest-Puszta-Szabolcs-Dunaújváros vasútvonal több szakaszán. A MÁV tájékoztatása szerint a vasúti pálya fenntartásához szükséges munkákat több helyszínen az esti és éjszakai órákban végzik el. Ercsiben június 8-án és 9-én este 8 órától másnap reggel 6 óráig dolgoznak a szakemberek. Puszta-Szabolcson június 10-én este fél 10-től hajnali fél 6-ig tartanak a karbantartások, míg Százhalombattán június 11-én este 9 órától reggel 5 óráig lehet nagyobb zajterhelésre számítani. A Dunaújvárosi szakaszon június 19-én péntektől szombatra virradó éjszaka végeznek munkálatokat. A karbantartógépek este 11 órától várhatóan hajnali 2 óráig dolgoznak majd a vasútállomás környezetében és a kapcsolódó pályaszakaszokon. Több száz résztvevővel és számos pozitív visszajelzéssel zárult a közelmúltban megrendezett Pantaleon Hankok szűrőnap Dunaújvárosban. Az egészségmegőrzést középpontba állító rendezvényen összesen 401-en vettek részt, akik különböző prevenciós vizsgálatokon ellenőrizhették egészségi állapotukat. A szervezők szerint az érdeklődés minden várakozást felülmúlt, a program pedig nem csak a részvételi adatok alapján bizonyult sikeresnek, hanem a résztvevők visszajelzései is azt mutatják, hogy nagy igény van az ilyen jellegű egészségügyi kezdeményezésekre. A rendezvényt követően több köszönő üzenet is érkezett a kórházhoz, írja Duna Online. Kiemelkedő eredményeket ért el az idei szezonban Polacek Csaba, a Móri Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola 7. osztályos tanulója. Teljesítményéről az iskola közösségi oldalán számoltak be. Az U15-ös korosztályban versenyez, amelyben a kupasorozatok és az országos bajnokság 4 tusa formájában zajlanak. A sportág 5. száma a vívás csak a következő korosztálytól válik kötelező versenyszámmá, írja a FEOL. Talán az egyik legmegosztóbb étel a világon a pacal, sokan vagy szeretik, vagy nem. Sárosdon nagyon szeretik, hiszen a Magyar Pacalfőző Egyesület szervezésében már második alkalommal szervezik meg a pacalfőző verseny és fesztivált. A szervezők több érdekes programmal, köztük ingyenes koncertekkel is készülnek. A megméretetésre 2 kategóriát írtak ki, hagyományos pacalpörkölten lehet nevezni, valamint újra is gondolhatják a pacalta nevezők. A Sárosdi Művelődési Ház udvarán rendezett eseményen ingyenes koncertek is lesznek. Fellép majd a helyi Búzavirág, néptánc együttes mellett Denko Zora, illetve Dudar Feri is. A Velencei tó jövőjéről egyeztettek a térség néhány érintett szereplői azon a találkozón, amelyről Gajdos László, Magyarország élő környezetért felelős minisztere számolt be közösségi oldalán. Az egyeztetésen néhány helyi környezetvédő polgármester és vízügyi szakember vett részt, akik ismertették álláspontjukat és javaslataikat, melyről a FEOL ír. Június 6-án szombaton a Római Városrészben folytatódik Dunaújvárosban a hagyományos lomtalanítási akciósorozat. A város és a szolgáltató által szervezett program célja, hogy a lakók rendezett és környezetbarát módon adhassák le a már nem használt tárgyakat, elkerülve az illegális hulladéklerakást. A szervezők ezúttal 4 helyszínen helyeznek ki konténereket, amelyek reggel 8 órától délután 2 óráig fogadják a lomokat. A Római Városrészben a Domanovszki Endre téren, a Nagyporklóban, a Víztoronynál, a Váci Mihály utcában, a Kisposta közelében, valamint a Liszt Ferenc közben várják majd a lakosságot. Részletek a Duna Online oldalán. A Mezőföldvíz Kft. Június 4-én csütörtökön reggel lezárta Dunaújvárosban a Petőfi Sándor utca 3 és a Magyar út közötti útszakaszt teljes szélességében, tájékoztatott közösségi oldalán Dunaújváros önkormányzata. Az érintett területen csak a gyalogos forgalmat engedik át, a 35-ös busz az Aranyvölgyi út felé közlekedik, így a Mondva-Kúria megállóhely kimarad. A teljes útlezárással járó munkálatokra azért van szükség, mert korábban csőtörés volt ezen a szakaszon, a feltárás és a hiba javítása után a terep adottságok miatt az út felé vízmosásokra lettek figyelmesek az útpálya alatt. Az út beszakadásának elkerülése érdekében gyors beavatkozásra van szükség. Az önkormányzat közleménye szerint a munkálatok előreláthatóan 2 hetet vesznek igénybe, írja a FEOL. Székesfehérvár ismét egy kiemelkedő szakmai életpályát ismert el. Polgármesteri elismerő emlékérmet feltett át dr. Keresztúri Lászlóné, a Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda szakmai vezetője. Dr. Cserpalkovics András polgármester köszöntötte a díjazottat, és adta át az elismerést a Városházán. A polgármester elismerés átadására annak kapcsán került sor, hogy a város 2011. januárjában elfogadta első egészségfejlesztési tervét, amely fontos mérföldkő volt Székesfehérvár egészségmegőrzési és prevenciós törekvéseiben. A terv elfogadását követően a Humán Szolgáltató Intézet koordinálásával indulhattak el azok a programok, amelyek később az egészségfejlesztési iroda létrejöttéhez vezettek. Június közepén ismét a múlt titkai kerülnek a reflektorfénybe, hiszen idén is megrendezik a Régészet Napja országos programsorozatot. A június 12 és 14 között zajló eseményhez Dunaújváros is csatlakozik, ahol az Intercisza Múzeum várja az érdeklődőket különleges programokkal. Az idei rendezvény központi témája a hatalom és a vezetés régészeti emlékeinek bemutatása, amely a Törzsfőktől a Királyokig címet kapta. A szervezők célja, hogy közelebb hozza a nagy közönséghez a régészet világát, és megmutassák, milyen izgalmas történetek rejtőznek a föld mélyén megbúvó leletek mögött. Dunaújvárosban az Intercisza Múzeum a római kori örökségre építve kínál programokat, részletek a Duna Online oldalán. A hazai friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti az Európai Friss akciókampány itt Fehérvár megyében is. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, videósok, séfek, táplálkozási tanácsadók inspirálják a jövő generációját az egészséges étkezésre, a többi közt sportrendezvényeken és digitális platformokon. Jó, ha tudják a Fehérvár megyeiek is, hogy interaktív térképes alkalmazással segíti a NEBIH a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét, visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkapóc elleni összehangolt védekezés. A nem lakossági ügyfelek részére immár egy éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményben az MVM. Az energiatársaság ezért ismételten felhívja itt Fehérvár megyében is az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számlafogadásra alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők. Meghirdették a Bolygó Barát Ízek hónapját, a kezdeményezéssel elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A felhíváshoz itt Fehérvár megyében is. Étte

0: zenés produkciók, folklórműsorok, irodalmi estek, gyermek és családi előadások is helyet kaptak. A program célja, hogy itt Fejérvár megyében is minél több településre eljussanak az értékteremtő produkciók. A meteorológusok szerint hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futózápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad, de kezdetben északkeleten élénk lesz az északi szél, valamint záporok, zivatarok környezetében fordulhatnak még átmenetleg elő élénk széllökések. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 17 fok között várható, napközben 23 és 28 fok valószínű.
1: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, június 6-a van, szombat, és természetesen a legjobb zenéket bekészítettem az ébredés és a napindítása mellé. Itt lesz velem Sarah Connor, ugyan arra csábít minket, hogy feküdjünk vissza az ágyba. Let's Get Back to the Bad Boy-jal érkezik majd, az óra elsője pedig Lőkém és Krisztina Aguilera közösen rádiózunk.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Június 6-a van szombat. A mai napon a névnaposok a Norbertek és a Szintiák. Isten értesse őket, és a születésnaposok között Báj Alex van. Isten értesse őt is. Ezen a napon van a svéd zászló napja. A témáinkkal pedig hamarosan érkezek. Hozok majd egy olyat is, ami Beyoncével és Taylor Swift-tel is kapcsolatos lesz egyaránt, úgyhogy jönnek majd a részletek. No, meg a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Sarah Connorral megyünk tovább. Ez a Let's Get Back to the Bad Boy, most a Besten. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new deep.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Brand New Heavies és a Sometimes. Szép reggelt kívánok mindenkinek, ígértem, hogy hozom a nap témáit, hát már mondom is, 7 óra után Beyoncé és Taylor Swift fog a középpontba kerülni, nem véletlenül, hisz bekerülnek a kongresszusi könyvtárba, jönnek erről majd a részletek, 8 óra után pedig egy csillagászati rendezvú lesz, méghozzá ugyanis együtt áll a Vénusz és a Jupiter, ezt is körbe fogjuk természetesen járni, és végül 9 óra után sport, méghozzá a 2026-os labdarúgó világbajnokságról ejtünk néhány szót, ugyanis nem sokára startol majd, úgyhogy jönnek a részletek, na meg természetesen a legjobb zenék. Most egy rövid szünet következik, aztán a híreket követően a Daft Punk-kel és az All Around the World-el például majd folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó zápor kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következne. Vízminőségmérő bóját telepítettek a velencei tóra a vízügyi szakemberek. Az eszközt a tó alacsony vízállása, valamint a változások folyamatos monitorozása érdekében helyezték ki. A rendszer egyebek közt méri a vízben oldott oxigén és a klorofil szintjét is. A legjobb szigetfesztiválos fotóiból nyílt emlékkiállítás a tavaly elhunyt Benkő Imre fotográfus tiszteletére. A Kossuth, Balázs Béla és WordPress fotódíjas művész több mint 30 éven át fotózta a rendezvényt, a közönség első alkalommal láthat válogatást a különleges képekből a fővárosi Dugattyús kulturális térben. A június közepéig látható tárlat nyáron kibővített formában a szigetfesztiválon is látható lesz. Többen megsérültek, amikor összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. A Los Angelesbe induló járat még a beszállás előtt állt a kapunál, amikor a repülőgép eleje a betonra zuhant. A balesetben több földi dolgozó megsérült, a járatot üzemeltető Lufthansa vizsgálja a baleset okait. Egy hét alatt több mint 700 embert igazoltattak és 29-et elfogtak Kelenföldön és környékén. Lakossági panaszok miatt május vége óta járőrözik több rendőr a vasútállomáson és annak közelében. A legtöbb embert körözés alapján fogták el, de volt, akit kábítószerfogyasztás, garázdaság, illetve lopás miatt állítottak elő. 12 esetben szabtak ki helyszíni bírságot vagy tettek feljelentést. A közbiztonság javítása érdekében emellett újabb térfigyelő kamerákat telepítettek a vasútállomás régi aluljárójához, a napokban pedig összehangolt ellenőrzéseket tartanak a környékbeli járatokon és megállókban. Kínai múzeumban mutatkoznak be a Szép Művészeti Múzeum remek művei. A dél-kínai Shenzhenben nyílt Mesterek Birodalma című tárlaton a budapesti gyűjteményből válogatott mintegy 70 művel találkozhat a közönség. A szeptember elejéig látogatható kiállítás az európai művészet középkortól a 20. századig terjedő időszakáról ad átfogó képet. A debreceni Csokonai Színház végleg leveszi műsoráról a Primadonnák című darabot, amelyet Eszenyi Enikő rendezett volna. A döntést önállóan hozta meg Vadász Dániel igazgató. A színház a jövőben szakértők bevonásával a Biztonságos Terek Alapítványon együttműködve kívánja fejleszteni belső folyamatait, közölte az igazgató. A teátrum már május végén felfüggesztette a produkció előkészületeit, miután az több munkatársban ellenérzéseket váltott ki. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában. Szent Anna település közelében egy erdei munkásra rontott rá egy barna medve. A 37 éves férfit válsérüléssel vitték kórházba. A Tátrai Nemzeti Park azt javasolja a környékben kirándulóknak, hogy a nehezen megközelíthető, összefüggő növényzettel borított erdei terepen különösen óvatosan közlekedjenek.
1: Legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Éjszakai zajjal járó karbantartási munkálatokra kell számítani. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Éjszakai zajjal járó karbantartási munkálatokra kell számítani a következő hetekben a Budapest, Pusztaszabolcs, Dunaújváros vasútvonal több szakaszán. A MÁV tájékoztatása szerint a vasúti pálya fenntartásához szükséges munkákat több helyszínen az esti és éjszakai órákban végzik el. Ercsiben június 8-án és 9-én este 8 órától másnap reggel 6 óráig dolgoznak a szakemberek. Pusztaszabolcson június 10-én este fél 10-től hajnali fél 6-ig tartanak a karbantartások, míg Százhalombattán június 11-én este 9 órától reggel 5 óráig lehet nagyobb zajterhelésre számítani. A Dunaújvárosi szakaszon június 19-én péntektől szombatra virradó éjszaka végeznek munkálatokat. A karbantartó gépek este 11 órától várhatóan hajnali 2 óráig dolgoznak majd a vasútállomás környezetében és a kapcsolódó pályaszakaszokon. Kiemelkedő eredményeket ért el az idei szezonban Polacek Csaba, a Móri Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola 7. osztályos tanulója. Teljesítményéről az iskola közösségi oldalán számoltak be. Az U15-ös korosztályban versenyez, amelyben a kupasorozatok és az országos bajnokság 4 tusa formájában zajlanak. A sportág 5. száma a vívás csak a következő korosztálytól válik kötelező versenyszámmá, írja a FEOL. Talán az egyik legmegosztóbb étel a világon a pacal, sokan vagy szeretik, vagy nem. Sárosdon nagyon szeretik, hiszen a Magyar Pacalfőző Egyesület szervezésében már második alkalommal szervezik meg a pacalfőző verseny és fesztivált. A szervezők több érdekes programmal, köztük ingyenes koncertekkel is készülnek. A megméretetésre 2 kategóriát írtak ki, hagyományos pacalpörkölten lehet nevezni, valamint újra is gondolhatják a pacalta nevezők. A Sárosdi Művelődési Ház udvarán rendezett eseményen ingyenes koncertek is lesznek, fellép majd a helyi Búzavirág néptánc együttes mellett Denko Zora, illetve Dudar Feri is. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy interaktív térképes alkalmazással segíti a NEBIH a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkapóc elleni összehangolt védekezés. A meteorológusok szerint hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futózápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad, de kezdetben északkeleten élénk lesz az északi szél, valamint záporok, zivatarok környezetében fordulhatnak még átmenetileg elő élénk széllökések. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 17 fok között várható, napközben 23 és 28 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: vagyunk a vonaton és kész.
1: Best FM a legjobb zenék, pár szót ejtsünk az időjárásról. Ma kifejezetten változékony, de alapvetően meleg nyárias nap áll előttünk. Déli részén az országnak este felé előfordulhatnak kisebb-nagyobb záporok, a csúcshőmérséklet pedig Budapesten 29 lesz, Pécsen 24, Dunaújvárosban 26, Székesfehérváron 25, Egerben pedig 24 fokot mérhetünk majd. A legjobb zenék pedig természetesen érkeznek az ébredés és a napindítása mellé. A Daft Punk-kal megyünk tovább, szól az All Around the World.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán természetesen folytatjuk a legjobb zenékkel, és mellette pedig a nap első témája érkezik, ami nem mással, meg nem másokkal kapcsolatos, mint Taylor Swift-tel és Beyoncé-vel, ugyanis bekerültek a kongresszusi könyvtárba. Hogy ez mit jelent, azt majd elárulom, na meg persze azt is, hogy mi lesz itt velem például többek között a következő órába. Hát Kenny Dope és a Bucketheads közöse már biztos, ugyanis a The Bump majd szólni fog 7 óra után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Éjszakai zajjal járó karbantartási munkálatokra kell számítani. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Éjszakai zajjal járó karbantartási munkálatokra kell számítani a következő hetekben a Budapest-Pusztaszabolcs-Dunaújváros vasútvonal több szakaszán. A MÁV tájékoztatása szerint a vasúti pálya fenntartásához szükséges munkákat több helyszínen az esti és éjszakai órákban végzik el. Ercsiben június 8-án és 9-én este 8 órától másnap reggel 6 óráig dolgoznak a szakemberek. Pusztaszabolcson június 10-én este fél 10-től hajnali fél 6-ig tartanak a karbantartások, míg Százhalombattán június 11-én este 9 órától reggel 5 óráig lehet nagyobb zajterhelésre számítani. A Dunaújvárosi szakaszon június 19-én péntektől szombatra virradó éjszaka végeznek munkálatokat. A karbantartó gépek este 11 órától várhatóan hajnali 2 óráig dolgoznak majd a vasútállomás környezetében és a kapcsolódó pályaszakaszokon. Több száz résztvevővel és számos pozitív visszajelzéssel zárult a közelmúltban megrendezett Pantaleon Hankok szűrőnap Dunaújvárosban. Az egészségmegőrzést középpontba állító rendezvényen összesen 401-en vettek részt, akik különböző prevenciós vizsgálatokon ellenőrizhették egészségi állapotukat. A szervezők szerint az érdeklődés minden várakozást felülmúlt, a program pedig nem csak a részvételi adatok alapján bizonyult sikeresnek, hanem a résztvevők visszajelzései is azt mutatják, hogy nagy igény van az ilyen jellegű egészségügyi kezdeményezésekre. A rendezvényt követően több köszönő üzenet is érkezett a kórházhoz, írja Duna Online. Kiemelkedő eredményeket ért el az idei szezonban Polacek Csaba, a Móri Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola 7. osztályos tanulója. Teljesítményéről az iskola közösségi oldalán számoltak be. Az U15-ös korosztályban versenyez, amelyben a kupasorozatok és az országos bajnokság 4 tusa formájában zajlanak. A sportág 5. száma, a vívás csak a következő korosztálytól válik kötelező versenyszámmá, írja a FEOL. A hazai friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti az Európai Friss akciókampány itt Fejér vármegyében is. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, videósok, séfek, táplálkozási tanácsadók inspirálják a jövő generációját az egészséges étkezésre, a többi közt sportrendezvényeken és digitális platformokon. A meteorológusok szerint hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomolyfelhőkből helyenként futózápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad, de kezdetben északkeleten élénk lesz az északi szél, valamint záporok, zivatarok környezetében fordulhatnak még átmenetileg elő élénk széllökések. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 17 fok között várható, napközben 23 és 28 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Irány Amerika és a kongresszusi könyvtár, és azon belül is az audio részleg, ugyanis most jön két pop királynő, aki bekerült, és hát ezáltal halhatatlan lett a dala. Úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is így június 6-án reggel az ébredés és a napirítás mellé indulunk. Szijával! A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, hatalmas megtiszteltetés érte a modern popzene két legnagyobb királynőjét. Taylor Swift és Beyoncé felvételei idén először kerülnek be az Egyesült Államok Nemzeti Hangfelvétel regiszterébe, amelyet a szakma és a közvélemény gyakran csak úgy emeleget, amerikai audiokönyvtár. Az amerikai kongresszusi könyvtár 2026-os bővítésének keretében 25 olyan új tételt választottak ki, amely kulturális és történelmi, esztétikai szempontból kiemelkedő jelentőséggel bír. És akkor nézzük, hogy mi is került be a két énekesnőtől. Taylor Swift-től egy komplett album, az 1989 című sikeralbuma, ami 2014-ben jelent meg, és egy válogatás a mostani legfrissebb darabjaiból. Na de Beyoncé-nál csak egy dal, a 2008-as világsláger, a Single Ladies. És két kategóriát még muszáj vagyok elmondani. A legendás klasszikusoknál helyet kapott Chaka Khan, méghozzá az I'll Fear For You című dalával, és az idei válogatás legrégebbi darabja egyébként egy 1944-es felvétel, a Spike Jones and the Hill City Psychers féle Cocktails for Two, így a gyűjtemény most már több mint 80 év zenei audio történeti fejlődését öleli fel. Gratulálok Beyoncé-nak és Taylor Swift-nek, na meg Chaka Khan-nak is, azért ez nem kis dolog, és hát kíváncsian várom, hogy ki kit szavazna be egy ilyen örök rangú zenei könyvtárba, hogy mindig a halhatatlanok között legyen az a sláger, hogy jól elmentsék a jövőnek, hogyha lehet így mondani. A telefon és Viber szám 0620-55-55-155, én pedig most folytatom a legjobb zenékkel, innen is lenne mit beválogatni, igaz? Például a következőt Tom Novitól most itt a Besten, ugyanis ő szól most az Ébredés és a Napindítás mellé.

0: Best FM a legjobb zenék, a Black Eyed Peas-szel ébredhettünk, ez volt a Pump It Up. Szép reggelt kívánok mindenkinek, június 6-a van szombat, a névnaposok, a Norbertek és a Szintiák, a születésnaposok között pedig Báj Alexet köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a svéd zászló napja, és 2 óra téma pedig még hátra van a mai nap reggeléből. 8 óra után egy csillagászati randevúval fogunk foglalkozni, 9 órakor pedig ellátogatunk a labdarúgó világbajnokságra, ugyanis nem sokára startol a 2026-os idény, méghozzá Amerikában, Kanadában és Mexikóban. Ez a 3 ország rendezi közösen, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is, most egy rövid szünet, aztán például majd Lisa Stanfield-el és a Real Thing-el megyünk tovább a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó zápor kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Tovább erősödik az aszály az ország nagy részén, közölte a Hungaromet. A szakemberek szerint a kalászosok, a repce és a nyári kapás növények egyaránt csapadékhiánnyal küzdenek. Az Alföldön és a Dunán túl északkeleti térségeiben különösen száraz a talaj, helyenként több mint 100 mm-nyi nedvesség hiányzik. Az őszi búza és a repce fejlődését már érzékelhetően visszavetette a tavaszi csapadékhiány, ezért több térségben alacsonyabb termés átlagokra számítanak. Kínai múzeumban mutatkoznak be a Szép Művészeti Múzeum remek művei. A dél-kínai Shenzhenben nyílt Mesterek Birodalma című tárlaton a budapesti gyűjteményből válogatott mintegy 70 művel találkozhat a közönség. A szeptember elejéig látogatható kiállítás az európai művészet középkortól a 20. századig terjedő időszakáról ad átfogó képet. Azbest szennyezés miatt 2 területet lezárt a Gyesebb Szombathely térségében. Nem lehet használni a Szombathely szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, valamint Vép vasútállomáson a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. Egy hét alatt több mint 700 embert igazoltattak és 29-et elfogtak Kelenföldön és környékén. Lakossági panaszok miatt május vége óta járőrözik több rendőr a vasútállomáson és annak közelében. A legtöbb embert körözés alapján fogták el, de volt, akit kábítószerfogyasztás, garázdaság, illetve lopás miatt állítottak elő. 12 esetben szabtak ki helyszíni bírságot vagy tettek feljelentést. A közbiztonság javítása érdekében emellett újabb térfigyelő kamerákat telepítettek a vasútállomás régi aluljárójához, a napokban pedig összehangolt ellenőrzéseket tartanak a környékbeli járatokon és megállókban. Vízminőségmérő bóját telepítettek a velencei tóra a vízügyi szakemberek. Az eszközt a tó alacsony vízállása, valamint a változások folyamatos monitorozása érdekében helyezték ki. A rendszer egyebek közt méri a vízben oldott oxigén és a klorofil szintjét is. A debreceni Csokonai Színház végleg leveszi műsoráról a Primadonnák című darabot, amelyet Eszenyi Enikő rendezett volna. A döntést önállóan hozta meg Vadász Dániel igazgató. A színház a jövőben szakértők bevonásával a Biztonságos Terek Alapítványon együttműködve kívánja fejleszteni belső folyamatait, közölte az igazgató. A teátrum már május végén felfüggesztette a produkció előkészületeit, miután az több munkatársban ellenérzéseket váltott ki. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában. Szent Anna település közelében egy erdei munkásra rontott rá egy barna medve, a 37 éves férfit válsérüléssel vitték kórházba. A Tátrai Nemzeti Park azt javasolja a környékben kirándulóknak, hogy a nehezen megközelíthető, összefüggő növényzettel borított erdei terepen különösen óvatosan közlekedjenek.
1: Legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Éjszakai zajjal járó karbantartási munkálatokra kell számítani. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Éjszakai zajjal járó karbantartási munkálatokra kell számítani a következő hetekben a Budapest-Pusztaszabolcs-Dunaújváros vasútvonal több szakaszán. A MÁV tájékoztatása szerint a vasúti pálya fenntartásához szükséges munkákat több helyszínen az esti és éjszakai órákban végzik el. Ercsiben június 8-án és 9-én este 8 órától, másnap reggel 6 óráig dolgoznak a szakemberek. Pusztaszabolcson Június 10-én este fél 10-től hajnali fél 6-ig tartanak a karbantartások, még Százhalombattán június 11-én este 9 órától reggel 5 óráig lehet nagyobb zajterhelésre számítani. A Dunaújvárosi szakaszon június 19-én péntektől szombatra virradó éjszaka végeznek munkálatokat. A karbantartó gépek este 11 órától várhatóan hajnali 2 óráig dolgoznak majd a vasútállomás környezetében és a kapcsolódó pályaszakaszokon. Talán az egyik legmegosztóbb étel a világon a pacal, sokan vagy szeretik, vagy nem. Sárosdon nagyon szeretik, hiszen a Magyar Pacalfőző Egyesület szervezésében már második alkalommal szervezik meg a pacalfőző verseny és fesztivált. A szervezők több érdekes programmal, köztük ingyenes koncertekkel is készülnek. A megméretetésre két kategóriát írtak ki, hagyományos pacalpörkölttel lehet nevezni, valamint újra is gondolhatják a pacalt a nevezők. A Sárosdi Művelődési Ház udvarán rendezett eseményen ingyenes koncertek is lesznek, fellép majd a helyi Búzavirág, Néptánc együttes mellett Denko Zora, illetve Dudar Feri is. A Velencei tó jövőjéről egyeztettek a térség néhány érintett szereplői azon a találkozón, amelyről Gajdos László, Magyarország élő környezetért felelős minisztere számolt be közösségi oldalán. Az egyeztetésen néhány helyi környezetvédő polgármester és vízügyi szakember vett részt, akik ismertették álláspontjukat és javaslataikat, melyről a Teol ír. A nem lakossági ügyfelek részére immár egy éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményben az MVM. Az energiatársaság ezért ismételten felhívja itt Fejér vármegyében is az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számlafogadásra alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők. A meteorológusok szerint hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futózápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad, de kezdetben északkeleten élénk lesz az északi szél, valamint záporok, zivatarok környezetében fordulhatnak még átmenetileg elő élénk széllökések. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 17 fok között várható, napközben 23 és 28 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelei.

Best FM a legjobb zenék. Szikora Robi és a Valmár ábrándozott egy balatoni lányról az elmúlt néhány percben, ezzel ébredhettünk, a folytatásban pedig két lány fog összeveszni egy fiún, de csak képletesen. Ugyanis a dal kifejezetten egy geg miatt készült, ugyanis azt hitte a közvélemény, meg a média, hogy ez a két csaj bizony összeveszett egy pasin. Ők aztán ráhúztak egy lapátot, és megcsináltak egy bomba világslágert, és szerintem ennek lett köszönhetően ez a nagy siker. Jön Brandy és Mónika, és a The Boy Is Mine most ide a Bestre.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán ellátogatunk a világűrbe, ugyanis jön a Vénusz és a Jupiter egy csillagászati randevúval, hogy ez mit jelent, azt is elmondom, na meg természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem a De La Soul, a Ring Ring Ringgel.
2: Hey, how you doing? Sorry you can't get through, but what is your name and your number, and I'll get back to you.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat

A legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Éjszakai zajjal járó karbantartási munkálatokra kell számítani. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Éjszakai zajjal járó karbantartási munkálatokra kell számítani a következő hetekben a Budapest-Pusztaszabolcs-Dunaújváros vasútvonal több szakaszán. A MÁV tájékoztatása szerint a vasúti pálya fenntartásához szükséges munkákat több helyszínen az esti és éjszakai órákban végzik el. Ercsiben június 8-án és 9-én este 8 órától másnap reggel 6 óráig dolgoznak a szakemberek. Pusztaszabolcson június 10-én este fél 10-től hajnali fél 6-ig tartanak a karbantartások, míg Százhalombattán június 11-én este 9 órától reggel 5 óráig lehet nagyobb zajterhelésre számítani. A Dunaújvárosi szakaszon június 19-én péntektől szombatra virradó éjszaka végeznek munkálatokat. A karbantartógépek este 11 órától várhatóan hajnali 2 óráig dolgoznak majd a vasútállomás környezetében és a kapcsolódó pályaszakaszokon. A hazai friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti az Európai Friss Akciókampány itt Fejér vármegyében is. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, videósok, séfek, táplálkozási tanácsadók inspirálják a jövő generációját az egészséges étkezésre, a többi közt sportrendezvényeken és digitális platformokon. Már lehet jelentkezni a Déri Népprogram országjárás és Vándor Színház programjára. Június 14-ig összesen 4 produkciót lehet megjelölni a jelenleg 116 előadást felvonultató kínálatból. A repertoárban a klasszikus és kortárs színházi előadások mellett zenés produkciók, folklór műsorok, irodalmi estek, gyermek és családi előadások is helyet kaptak. A program célja, hogy itt Fejérvár megyében is minél több településre eljussanak az értékteremtő produkciók. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy idén is elindítja balatoni elsősegélynyújtó szolgálatát a Magyar Vöröskereszt. A szervezet önkéntesei július 1-e és augusztus 20-a között vigyázzák a fürdőzőket a tó déli partján. A 7 település 10 strandján szolgálatot teljesítő fiatalok a kisebb sérülések ellátása mellett a súlyosabb esetekben is gyors és szakszerű segítséget nyújtanak a mentők kiérkezéséig. A meteorológusok szerint hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomolyfelhőkből helyenként futózápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad, de kezdetben északkeleten élénk lesz az északi szél, valamint záporok, zivatarok környezetében fordulhatnak még átmenetileg elő élénk széllökések. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 17 fok között várható, napközben 23 és 28 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, június 6-a van szombat, és a legjobb zenéket bekészítettem az ébredés és a napindítása mellé, úgyhogy nem kell izgulni, a jó hangulat garantált, ugyanis majd Armin van Heldennel indulunk, és szól majd a My Mind, és beszélgetünk egy csillagászati randevúról, rádiózzunk együtt.
0: Best FM.

Festefem a legjobb zenék, jön a csillagászati randevú. Ritka és rendkívüli látványos égi jelenség tanújai lehetünk a napokban, június 5-e és 12-e között. A naprendszer két legfényesebb bolygója, a Vénusz és a Jupiter látszólagos közelségbe kerül egymással a nyugati égbolton. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló tájékoztatása szerint a két égitest június 9-én kedden este produkálja a legszorosabb együttállást. Ezen az estén a Merkúris különleges pozíciót vesz fel, eléri a félfázist, amikor a bolygókorongnak pontosan a fele kap megvilágítást a naptól. Érdemes tehát a napokban az estéken a csillagokat és az eget figyelni, ugyanis ilyen szépességeket láthatunk, ami bizony-bizony nagyon ritkán adódik. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább most az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz hamarosan velem a De La Soul, a Ring Ringgel, most viszont az LMC-vel és a Take Me to the Clouds Ablóval megyünk tovább itt a Besten.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túlélesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

0: Best FM a legjobb zenék, pár szót ejtsünk az időjárásról. Ma kifejezetten változékony, de alapvetően meleg nyárias nap áll előttünk. Déli részén az országnak este felé előfordulhatnak kisebb-nagyobb záporok, a csúcshőmérséklet pedig Budapesten 29 lesz, Zalaegerszegen 23, Pécsen 25, Székesfehérvár szintén 25, és végül Egerben 24 fok lesz majd a csúcshőmérséklet. A legjobb zenékkel pedig hamarosan megyünk tovább, csak jön egy rövid szünet, aztán a hírek után már itt is lesz velem a No Doubt, Gwen Stefani régi együttese, a Just a Girl.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó zápor kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Tovább erősödik az aszály az ország nagy részén, közölte a Hungaromet. A szakemberek szerint a kalászosok, a repce és a nyári kapás növények egyaránt csapadékhiánnyal küzdenek. Az Alföldön és a Dunán túl északkeleti térségeiben különösen száraz a talaj, helyenként több mint 100 mm-nyi nedvesség hiányzik. Az őszi búza és a repce fejlődését már érzékelhetően visszavetette a tavaszi csapadékhiány, ezért több térségben alacsonyabb termés átlagokra számítanak. Kínai múzeumban mutatkoznak be a Szép Művészeti Múzeum remek művei. A dél-kínai Shenzhenben nyílt Mesterek Birodalma című tárlaton a budapesti gyűjteményből válogatott mintegy 70 művel találkozhat a közönség. A szeptember elejéig látogatható kiállítás az európai művészet középkortól a 20. századig terjedő időszakáról ad átfogó képet. Azbeszt szennyezés miatt két területet lezárt a Gyesebb Szombathely térségében. Nem lehet használni a Szombathely szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, valamint Vép vasútállomáson a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. Csökkentek az árak a magyar tejágazatban. Tavaly a nyers tej felvásárlási ára kilogramonként 200 forint körül volt, jelenleg viszont nem éri el a 140 forintot. A nyers tej kiviteli ára ennél is nagyobb mértékben mérséklődött. A szakmai szervezet szerint a helyzet tartós veszteségeket okozhat a termelőknek és a feldolgozóknak is. Egy hét alatt több mint 700 embert igazoltattak és 29-et elfogtak Kelenföldön és környékén. Lakossági panaszok miatt május vége óta járőrözik több rendőr a vasútállomáson és annak közelében. A legtöbb embert körözés alapján fogták el, de volt, akit kábítószerfogyasztás, garázdaság, illetve lopás miatt állítottak elő. 12 esetben szabtak ki helyszíni bírságot vagy tettek feljelentést. A közbiztonság javítása érdekében emellett újabb térfigyelő kamerákat telepítettek a vasútállomás régi aluljáróhoz, a napokban pedig összehangolt ellenőrzéseket tartanak a környékbeli járatokon és megállókban. A legjobb szigetfesztiválos fotóiból nyílt emlékkiállítás a tavaly elhunyt Benkő Imre fotográfus tiszteletére. A Kossuth, Balázs Béla és WordPress fotódíjas művész több mint 30 éven át fotózta a rendezvényt, a közönség első alkalommal láthat válogatást a különleges képekből a fővárosi Dugattyús kulturális térben. A június közepéig látható tárlat nyáron kibővített formában a szigetfesztiválon is látható lesz. Többen megsérültek, amikor összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. A Los Angelesbe induló járat még a beszállás előtt állt a kapunál, amikor a repülőgép eleje a betonra zuhant. A balesetben több földi dolgozó megsérült, a járatot üzemeltető Lufthansa vizsgálja a baleset okait.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Éjszakai zajjal járó karbantartási munkálatokra kell számítani. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Éjszakai zajjal járó karbantartási munkálatokra kell számítani a következő hetekben a Budapest, Pusztaszabolcs, Dunaújváros vasútvonal több szakaszán. A MÁV tájékoztatása szerint a vasúti pálya fenntartásához szükséges munkákat több helyszínen az esti és éjszakai órákban végzik el. Ercsiben június 8-án és 9-én este 8 órától másnap reggel 6 óráig dolgoznak a szakemberek. Pusztaszabolcson június 10-én este fél 10-től hajnali fél 6-ig tartanak a karbantartások, míg Százhalombattán június 11-én este 9 órától reggel 5 óráig lehet nagyobb zajterhelésre számítani. A Dunaújvárosi szakaszon június 19-én péntektől szombatra virradó éjszaka végeznek munkálatokat. A karbantartógépek este 11 órától várhatóan hajnali 2 óráig dolgoznak majd, a vasútállomás környezetében és a kapcsolódó pályaszakaszokon. Talán az egyik legmegosztóbb étel a világon a pacal, sokan vagy szeretik, vagy nem. Sárosdon nagyon szeretik, hiszen a Magyar Pacalfőző Egyesület szervezésében már második alkalommal szervezik meg a pacalfőző verseny és fesztivált. A szervezők több érdekes programmal, köztük ingyenes koncertekkel is készülnek. A megméretetésre két kategóriát írtak ki, hagyományos pacalpörkölttel lehet nevezni, valamint újra is gondolhatják a pacalt a nevezők. A Sárosdi Művelődési Ház udvarán rendezett eseményen ingyenes koncertek is lesznek. Fellép majd a helyi Búzavirág néptánc együttes mellett Denko Zora, illetve Dudar Feri is. A Velencei tó jövőjéről egyeztettek a térség néhány érintett szereplői azon a találkozón, amelyről Gajdos László, Magyarország élő környezetért felelős minisztere számolt be közösségi oldalán. Az egyeztetésen néhány helyi környezetvédő polgármester és vízügyi szakember vett részt, akik ismertették álláspontjukat és javaslataikat, melyről a Teol ír. A nem lakossági ügyfelek részére immár egy éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményben az MVM. Az energiatársaság ezért ismételten felhívja itt Fejér vármegyében is az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számlafogadásra alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők. A meteorológusok szerint hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futózápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad, de kezdetben északkeleten élénk lesz az északi szél, valamint záporok, zivatarok környezetében fordulhatnak még átmenetileg elő élénk széllökések. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 17 fok között várható, napközben 23 és 28 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. George Michael és Whitney Houston közöse ébresztett minket. Ez volt az If I Told You That, így június 6-án reggel, amikor a névnaposok, a Norbertek és a Cynthiák, a születésnaposok között pedig Bay Alexet köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a svéd zászló napja, és hamarosan jön a reggel utolsó témája majd 9 óra után, egy kicsi sport, de hogy mi lesz benne, azt majd csak az óra végén árulom el, ugyanis addig még van bőven időnk, úgyhogy biztos, hogy itt lesz még velem például Laurent Wolf és a No Stress, na meg most Maxi Priest és a Close to You itt a Best-en.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: I don't wanna work today. Maybe I just wanna stay. Just take it easy cause there's no stress.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán jön a sportrovat, amiben nem másról lesz szó, mint a hamarosan rajtoló 2026-os labdarúgó világbajnokságról. Jönnek a részletek, na meg a legjobb zenék is természetesen az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Fatboy Slim, a The Rockefeller Sanka.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtése.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Éjszakai zajjal járó karbantartási munkálatokra kell számítani. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Éjszakai zajjal járó karbantartási munkálatokra kell számítani a következő hetekben a Budapest-Pusztaszabolcs-Dunaújváros vasútvonal több szakaszán. A MÁV tájékoztatása szerint a vasúti pálya fenntartásához szükséges munkákat több helyszínen az esti és éjszakai órákban végzik el. Ercsiben június 8-án és 9-én este 8 órától másnap reggel 6 óráig dolgoznak a szakemberek. Pusztaszabolcson június 10-én este fél 10-től hajnali fél 6-ig tartanak a karbantartások, míg Százhalombattán június 11-én este 9 órától reggel 5 óráig lehet nagyobb zajterhelésre számítani. A dunaújvárosi szakaszon június 19-én péntektől szombatra virradó éjszaka végeznek munkálatokat. A karbantartógépek este 11 órától várhatóan hajnali 2 óráig dolgoznak majd a vasútállomás környezetében és a kapcsolódó pályaszakaszokon. Kiemelkedő eredményeket ért el az idei szezonban Polacek Csaba, a Móri Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola 7. osztályos tanulója. Teljesítményéről az iskola közösségi oldalán számoltak be. Az U15-ös korosztályban versenyez, amelyben a kupasorozatok és az országos bajnokság 4 tusa formájában zajlanak. A sportág 5. száma a vívás csak a következő korosztálytól válik kötelező versenyszámmá, írja a FEOL. Talán az egyik legmegosztóbb étel a világon a pacal, sokan vagy szeretik, vagy nem. Sárosdon nagyon szeretik, hiszen a Magyar Pacalfőző Egyesület szervezésében már második alkalommal szervezik meg a pacalfőző verseny és fesztivált. A szervezők több érdekes programmal, köztük ingyenes koncertekkel is készülnek. A megméretetésre két kategóriát írtak ki, hagyományos pacalpörkölttel lehet nevezni, valamint újra is gondolhatják a pacalta nevezők. A Sárosdi Művelődési Ház udvarán rendezett eseményen ingyenes koncertek is lesznek. Fellép majd a helyi Búzavirág néptánc együttes mellett Denko Zora, illetve Dudar Feri is. A nem lakossági ügyfelek részére immár egy éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményben az MBM. Az energiatársaság ezért ismételten felhívja itt Fejér vármegyében is az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számlafogadásra alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők. A meteorológusok szerint hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futózápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad, de kezdetben északkeleten élénk lesz az északi szél, valamint záporok, zivatarok környezetében fordulhatnak még átmenetileg elő élénk széllökések. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 17 fok között várható, napközben 23 és 28 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hamarosan rajtul a 2026-os labdarúgó világbajnokság, jönnek a részletek, ugyanis ezt fogjuk egy kicsit körbejárni, csak egy perc erejéig, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé, így június 6-án, 9 óra után, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori a kezdés, pedig Sophie Alix Backstory, jön a Murder on Dance Floor.

FM a legjobb zenék. Jövő héten csütörtöktől indul a labdarúgó világbajnokság, aminek idén először három ország adott hont, és egyenesen az amerikai kontinensre irányul a figyelmünk, ugyanis az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezi meg ezt közösen, méghozzá nagyon durva, mert ez a sorrendben a 23. és egy kibővített mezőny van, 48 válogatott indul harcba a trófeáért. Rendhagyó időbeosztásunk is van, ugye ez az időeltolódás miatt van így egyébként. A közép-európai idő szerint a találkozókat az esti sávban 18 órától 23 óráig rendezik majd meg, illetve éjszaka éjféltől egészen reggel 6-ig bonyolítják le, úgyhogy érdemes tehát a képernyőre szegezni majd a szemünket jövő héten csütörtöktől, és a nyitás az Mexikóban lesz, és Mexikó játszik majd méghozzá egy nyitó meccset, úgyhogy nagyon nagy a felhajtás már most, mert egyébként idén lesz először majd a döntőbe halftime show is, erről is majd esetleg beszámolok a későbbiekben, a legjobb zenéket pedig hozom az ébredés és a napindítás mellé most a folytatásba. Jön a Spice Girls csapata a Show You Will Be There-rel, na meg most a Pets and Small a Turnaround-dal itt a Besten.

Best of a legjobb zenék, a Spice Girls csapata pörgetett föl mindenkit, ez volt a Show You Will Be There, a folytatásban meg jön az a Sean Paul, aki felpörgetett minket élőben méghozzá múlt hónap elején, ugyanis itt járt Budapesten, és egy bombasztikus koncertet adott, a szívébe zártuk őt, ő is minket szerintem, és nézzük meg, hogy miért is volt akkora hatalmas buli az ő koncertjén. 53 évesen odarakta magát, és most meghallgatjuk tőle az egyik nagy régi kedvencünket. Jön a Get Busy, ide a Bestre!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán átlépünk a délelőttbe, de én is a legjobb zenék maradunk, indítjuk a Best hétvégét, hogy jól teljen, jó hangulatba teljen most így a szombat délelőttünk, ehhez bekészítettem természetesen a legjobb zenéket is. Itt lesz velem az E17, az It's Alright-tal érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó zápor kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Csökkentek az árak a magyar tejágazatban. Tavaly a nyers tej felvásárlási ára kilogramonként 200 forint körül volt, jelenleg viszont nem éri el a 140 forintot. A nyers tej kiviteli ára ennél is nagyobb mértékben mérséklődött. A szakmai szervezet szerint a helyzet tartós veszteségeket okozhat a termelőknek és a feldolgozóknak is. Nyáron 11 alkalommal lesz látható Verdi Traviátája az Operaházban. Több vezető operaénekes mellett fiatal művészek is bemutatkoznak majd, az előadásokat Hamar Zsolt és Török Levente vezényli. Anger Ferenc 2016-ban bemutatott rendezésének június 26-án lesz az 50. előadása. Egyeztetésre hívta hétfő délutánra a hazai sertéságazat szereplőit az agrárminiszter az afrikai sertéspestis megjelenése miatt. A vírust először mutatták itthon házi sertésekben, egy vállai terepen Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az érintett gazdaságban a sertésállományt napokon belül felszámolják, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki. Egy hét alatt több mint 700 embert igazoltattak és 29-et elfogtak Kelenföldön és környékén. Lakossági panaszok miatt május vége óta járőrözik több rendőr a vasútállomáson és annak közelében. A legtöbb embert körözés alapján fogták el, de volt, akit kábítószerfogyasztás, garázdaság, illetve lopás miatt állítottak elő. 12 esetben szabtak ki helyszíni bírságot vagy tettek feljelentést. A közbiztonság javítása érdekében emellett újabb térfigyelő kamerákat telepítettek a vasútállomás régi aluljárójához, a napokban pedig összehangolt ellenőrzéseket tartanak a környékbeli járatokon és megállókban. A debreceni Csokonai Színház végleg leveszi műsoráról a Primadonnák című darabot, amelyet Eszenyi Enikő rendezett volna. A döntést önállóan hozta meg Vadász Dániel igazgató. A színház a jövőben szakértők bevonásával a Biztonságos Terek Alapítványon együttműködve kívánja fejleszteni belső folyamatait, közölte az igazgató. A teátrum már május végén felfüggesztette a produkció előkészületeit, miután az több munkatársban ellenérzéseket váltott ki. A legjobb szigetfesztiválos fotóiból nyílt emlékkiállítás a tavaly elhunyt Benkő Imre fotográfus tiszteletére. A Kossuth, Balázs Béla és WordPress fotódíjas művész több mint 30 éven át fotózta a rendezvényt, a közönség első alkalommal láthat válogatást a különleges képekből a fővárosi Dugattyús kulturális térben. A június közepéig látható tárlat nyáron kibővített formában a szigetfesztiválon is látható lesz. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában. Szent Anna település közelében egy erdei munkásra rontott rá egy barna medve. A 37 éves férfit válsérüléssel vitték kórházba. A Tátrai Nemzeti Park azt javasolja a környékben kirándulóknak, hogy a nehezen megközelíthető, összefüggő növényzettel borított erdei terepen különösen óvatosan közlekedjenek.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Éjszakai zajjal járó karbantartási munkálatokra kell számítani. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Éjszakai zajjal járó karbantartási munkálatokra kell számítani a következő hetekben a Budapest-Puszta-Szabolcs-Dunaújváros vasútvonal több szakaszán. A MÁV tájékoztatása szerint a vasúti pálya fenntartásához szükséges munkákat több helyszínen az esti és éjszakai órákban végzik el. Ercsiben június 8-án és 9-én este 8 órától másnap reggel 6 óráig dolgoznak a szakemberek. Pusztaszabolcson június 10-én este fél 10-től hajnali fél 6-ig tartanak a karbantartások, míg Százhalombattán június 11-én este 9 órától reggel 5 óráig lehet nagyobb zajterhelésre számítani. A Dunaújvárosi szakaszon június 19-én péntektől szombatra virradó éjszaka végeznek munkálatokat. A karbantartógépek este 11 órától várhatóan hajnali 2 óráig dolgoznak majd a vasútállomás környezetében és a kapcsolódó pályaszakaszokon. Kiemelkedő eredményeket ért el az idei szezonban Polacek Csaba, a Móri Szent Erzsébet, a Római Katolikus Általános Iskola 7. osztályos tanulója. Teljesítményéről az iskola közösségi oldalán számoltak be. Az U15-ös korosztályban versenyez, amelyben a kupasorozatok és az országos bajnokság 4 tusa formájában zajlanak. A sportág 5. száma a vívás csak a következő korosztálytól válik kötelező versenyszámmá, írja a FEOL. Talán az egyik legmegosztóbb étel a világon a pacal, sokan vagy szeretik, vagy nem. Sárosdon nagyon szeretik, hiszen a Magyar Pacalfőző Egyesület szervezésében már 2. alkalommal szervezik meg a pacalfőző verseny és fesztivált. A szervezők több érdekes programmal, köztük ingyenes koncertekkel is készülnek. A megméretetésre 2 kategóriát írtak ki, hagyományos pacalpörkölttel lehet nevezni, valamint újra is gondolhatják a pacalt a nevezők. A Sárosdi Művelődési Ház udvarán rendezett eseményen ingyenes koncertek is lesznek, fellép majd a helyi Búzavirág néptáncegyüttes mellett Denko Zora, illetve Dudar Feri is. A hazai friss szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti az Európai Friss akciókampány itt Fejér megyében is. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, videósok, séfek, táplálkozási tanácsadók inspirálják a jövő generációját az egészséges étkezésre, a többi közt sportrendezvényeken és digitális platformokon. A meteorológusok szerint hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futózápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad, de kezdetben északkeleten élénk lesz az északi szél, valamint záporok, zivatarok környezetében fordulhatnak még átmenetileg elő élénk széllökések. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 17 fok között várható, napközben 23 és 28 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, indul a Best hétvége, június 6-a van szombat, és itt vannak velem a legjobb zenék, hogy mindenkit jó kedvre derítsenek így szombat délelőtt. Bekészítettem például az East 17-t, az It's Alright-tal érkeznek, majd az óra elsője pedig a Madison Avenue-jé. Szóval, who the hell are you?
0: Best FM.

0: Now who the hell are you?
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, szép napot mindenkinek, június 6-a szombat van, a Norbertek és a Szintiák a névnaposok, a születésnaposok között pedig Báj Alexet köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket, ezen a napon van a svéd zászló napja, a legjobb zenéket pedig bekészítettem, hogy jól teljen a hétvége délelőttünk, itt lesz például velem Rob and Rez, a Got to the Getter, rázzák majd fel a hangulatot, most pedig egy hasonló stílussal, de egy nagyon nagy klasszikussal folytatom a Black Machine-től, jön a Jazz Machine, most ide a Bestre.

0: Best FM a legjobb zenék, Meredith Brooks és a Beach után egy rövid szünet, aztán természetesen folytatjuk ezt a hangulatot. Itt lesz például velem Usher a Jelvel, na meg Carl Wolf és az Afrika is érkezik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Blast FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk következnek, utána pedig az utolsó közös óránk, amiket természetesen megtöltöttem a legjobb zenékkel. Jön, ami még nem volt, 11 óra után például itt lesz velem Arash, a Boroboróval érkezik ma.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Újabb ponttelepítést hajtottak végre, köszöntöm a hallgatókat, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Újabb ponttelepítést hajtottak végre a Dunaújvárosi Felsőbölben és a kikötő Öbölben, adta hírul a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület. Az idei év negyedik telepítésére június 2-án került sor. A hallgazdálkodó a horgászok figyelmét arra is felhívja, hogy a telepítést követő egy hétben, vagyis június 8-áig összesen legfeljebb 6 ponty tartható meg. Továbbra is érvényes ugyanakkor a napi korlátozás, amely szerint egy horgász naponta maximum 2 pontyot vihet haza. A helyi horgászrend alapján kizárólag a 35 és 65 cm közötti méretű pontyok tarthatók meg. Aki az engedélyezett mennyiséget kifogta és megtartotta, annak a békés halak horgászatát be kell fejeznie, ezt követően csak a szabályok szerint fogható, ragadozó halfajokra horgászhat. Jó hír az éjszakai horgászat kedvelőinek, hogy az idei évtől megszűnt az éjszakai horgászati tilalom a telepített vízterületeken, így erre vonatkozó korlátozás már nem szerepel a helyi horgászrendben. További információk a Duna Online oldalán. Éjszakai zajjal járó karbantartási munkálatokra kell számítani a következő hetekben a Budapest-Puszta-Szabolcs-Dunaújváros vasútvonal több szakaszán. A MÁV tájékoztatása szerint a vasúti pálya fenntartásához szükséges munkákat több helyszínen az esti és éjszakai órákban végzik el. Ercsiben június 8-án és 9-én este 8 órától másnap reggel 6 óráig dolgoznak a szakemberek. Puszta-Szabolcson június 10-én este fél 10-től hajnali fél 6-ig tartanak a karbantartások, míg Százhalombattán június 11-én este 9 órától reggel 5 óráig lehet nagyobb zajterhelésre számítani. A Dunaújvárosi szakaszon június 19-én péntektől szombatra virradó éjszaka végeznek munkálatokat. A karbantartógépek este 11 órától várhatóan hajnali 2 óráig dolgoznak majd a vasútállomás környezetében és a kapcsolódó pályaszakaszokon. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy interaktív térképes alkalmazással segíti a Nébih a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkapóc elleni összehangolt védekezés. Holnap sok napsütésben lesz részünk, de helyenként északon, észak-keleten és nyugaton átmeneti jelleggel egy-egy futó zápor, illetve zivatar kialakulhat. Többfelé megélénkül, észak-nyugaton megerősödik az észak-nyugati szél. Hajnalban ismét találkozhatunk párás ködös tájakkal. Kora reggel 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, igazi nyári időben lesz részünk. Délutánra 26-32 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Rengeteg gyorshajtó bukott le a fővárosban, csak akkor indul be a Jéger, ha nincs más megoldás. Startol az országos gidamentő program. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Mind a közoktatásban, mind a szakképzésben megkezdték a pedagógus teljesítményértékelési rendszer átfogó felülvizsgálatát. A gyermek- és oktatásügyi miniszter közösségi oldalán azt írta, a mostani forma túlzott adminisztrációval jár, jelentős energiákat köt le, és nem ad érdemi szakmai visszajelzést. Épp ezért felfüggesztik, és a következő tanévben hozzálátnak egy új modell kialakításához pedagógusok, szakértők, intézményvezetők bevonásával. Lanner Judit hozzátette, a változás senkit nem érint hátrányosan, a korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak. Több mint 1300 gyorshajtót mértek be a trafiboxok Budapest 6 kerületében a múlt hónapban. Az Andrássy úton például 50 helyett 122-vel száguldott egy sofőr. 312.000 forintos bírságot postáztak neki. A rendőrség ismét jelezte, továbbra is rengeteg balesetet okoz a gyorshajtás, ezért a folytatásban is számíthatnak razziákra, sebességmérésekre az autósok. Csak akkor indítják be a jégkármérséklőrendszert, rövidített nevén Jégert, ha komoly veszélyről van szó, vagyis több mint 60% esélye van egy pusztító jégesőnek. Ezt közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Emlékeztettek rá, hogy a rendszer a zivatarfelhők kialakulásának korai szakaszában ezüst jodid hatóanyagot juttat a légkörbe, így kisebb méretű jégszemek alakulnak ki. Tavaly kevesebb hatóanyagot használtak fel, így a szezon indításához szükséges készletek rendelkezésre állnak. Megkezdődött az idei őzgida mentési szezon. A kaszálások előtt hőkamerás drónok segítségével kutatják fel a veszélyben lévő állatokat. Tavaly csaknem 300 őzgidát sikerült biztonságba helyezni. A Vadászati Védegylet Drón Szakbizottságának elnökét Szabó Lászlót hallják.
4: 2-3 hetes koráig a gida azzal védekezik, hogy lelapul és nem mozdul. A hajnali órákban lehet tökéletesen látni a hőkamerás drónokkal, lehet látni, hogyha ősz gida van, ott kivisszük a szélére, ott elengedjük. Minden gidának egyedi hangja van, fölismeri őt, az őssuta találkoznak.
3: Szép időnk lesz, sok napsütéssel, több-kevesebb fátyol felhővel, csapadékra kevés az esély, a Tiszántúlon viszont egy-egy zápor, esetleg zivatar előfordulhat. A 23-28 fokot késő este 15-18 fok követheti. Ugyanilyen idővel búcsúzik a hét, ha lehet még több napsütéssel, néhol már 30 fok feletti maximumokkal. Az előrejelzések szerint a hétfő is kimondottan derűs lesz országszerte, kedden viszont már sokfelé beköszönhet egy-egy zápor is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ezután az óra után lezárjuk a szombat délelőttől, ugyanis 11 óra múlt a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, június 6-a van, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem, hogy a jó hangulat is garantált legyen ebben az órában. Ezt teszi majd például a Bahaman, a Who Let The Dogs Out-tal, na meg most a Deep Dish, a Flashdance-szel indulunk.
0: Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Ember Márkék dolgozták át zseniálisan Damien Felenc slágerét a Hogyan tudnék élni nélküled című filmbe. Ez volt az El kell, hogy engedj, a folytatásra pedig egy igazi nosztalgia, méghozzá 90-es évekből. Jön a Bahamán és a Who Let the Dogs Out.

0: Best FM a legjobb zenék, egy igazi nagy klubhimnuszt hallhattunk. Ez volt Alice DJ és a Better of Alone. Szép napot kívánok mindenkinek. Június 6-a van szombat, a Norbertek és a Szintiák a névnaposok. A születésnaposok között pedig Báj Alexet köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Egy rövid szünet, aztán természetesen folytatom ugyanezzel a nosztalgia hangulattal. Ugyanis bekészítettem már Kylie Minogue-ot, az In Your Eyes-al érkezik majd a 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül. Na meg a rövid szünet után Tom Novi és Lima közöse is szólni fog, az már biztos, a Now or Never.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt Kylie Minogue és az In Your Eyes, az én időm lejárt, úgyhogy átadom a stafétát Bénémet Diának, egészen este 6-ig ő hozza a legjobb zenéket, utána pedig majd mixben szólnak, méghozzá Night Shift jó voltából, mint ahogy a hét minden napján egyébként, este 6-tól 8-ig 2 óra mix, és hogyha szombat, akkor az R&B terítéken méghozzá ennek specialistája, Slim Fit érkezik majd White Boy mellé a második órába, úgyhogy erre lehet számítani, ami a Best FM-et illeti a mai napon. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, kicsekkolok, utoljára indítom Rúzsa Magrit, ez a Na Na Na itt a Besten. Visz hal, szép délután, jó étvágyat az ebédhez! Idős

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Éjszakai zajjal járó karbantartási munkálatokra kell számítani. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Újabb ponttelepítés hajtottak végre a Dunaújvárosi Felsőöbölben és a kikötő öbölben, adta hírül a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület. Az idei év negyedik telepítésére június 2-án került sor. A halgazdálkodó a horgászok figyelmét arra is felhívja, hogy a telepítést követő egy hétben, vagyis június 8-áig összesen legfeljebb 6 ponty tartható meg. Továbbra is érvényes ugyanakkor a napi korlátozás, amely szerint egy horgász naponta maximum 2 pontyot vihet haza. A helyi horgászrend alapján kizárólag a 35 és 65 cm közötti méretű pontyok tarthatók meg. Aki az engedélyezett mennyiséget kifogta és megtartotta, annak a békés halak horgászatát be kell fejeznie. Ezt követően csak a szabályok szerint fogható, ragadozó halfajokra horgászhat. Jó hír az éjszakai horgászat kedvelőinek, hogy az idei évtől megszűnt az éjszakai horgászati tilalom a telepített vízterületeken, így erre vonatkozó korlátozás már nem szerepel a helyi horgászrendben. További információk a Duna Online oldalán. Kiemelkedő eredményeket ért el az idei szezonban Polacek Csaba, a Móri Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola 7. osztályos tanulója. Teljesítményéről az iskola közösségi oldalán számoltak be. Az U15-ös korosztályban versenyez, amelyben a kupasorozatok és az országos bajnokság 4 tusa formájában zajlanak. A sportág 5. száma, a vívás csak a következő korosztálytól válik kötelező versenyszámmá, írja a FEOL. A hazai friss szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti az Európai Friss akciókampány itt Fejér vármegyében is. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, videósok, séfek, táplálkozási tanácsadók inspirálják a jövő generációját az egészséges étkezésre, a többi közt sportrendezvényeken és digitális platformokon. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy... Idén is elindítja balatoni elsősegélynyújtó szolgálatát a Magyar Vörös Kereszt. A szervezet önkéntesei július 1-e és augusztus 20-a között vigyázzák a fürdőzőket a tó déli partján. A 7 település 10 strandján szolgálatot teljesítő fiatalok a kisebb sérülések ellátása mellett a súlyosabb esetekben is gyors és szakszerű segítséget nyújtanak a mentők kiérkezéséig. A meteorológusok szerint hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomolyfelhőkből helyenként futózápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad, de kezdetben északkeleten élénk lesz az északi szél, valamint záporok, zivatarok környezetében fordulhatnak még átmenetileg elő élénk széllökések. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 17 fok között várható, napközben 23 és 28 fok valószínű.
3: Különleges fájdalomkezelést kapnak daganatos betegek, vészjelzés már a termőföldeket is felfalja a beton, 50-es drogdílereket kapcsoltak le a rendőrök. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Speciális kezelést kaphatnak daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem és az Onkológiai Intézet nemrég alakult munkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amellyel sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Részletek Zelenai Ferenc fájdalomterapeutától, a munkacsoport vezetőjétől.
4: Speciális idegblokkádok, amikkel olyan idegeket igyekszünk lekapcsolni, amik a fájdalomimpulzust szállítják tovább. Megtörténhet helyi érzéstelentővel, fagyasztásos kezeléssel, hőkezeléssel, vagy kémiai anyagoknak a befecskendezésével bizonyos betegcsoportoknál, illetve bizonyos típusú fájdalmaknál jöhet szóba az, hogy egy ilyen tartós idegblokkáddal segítsük a betegeknek a fájdalommentességét.
3: 11 focipályányi területet betonoznak vagy burkolnak le naponta itthon. Ha ez így folytatódik, élhetetlenné válik az ország, állítják klímakutatók. Felhívások szerint, ha mindent lebetonozunk, a csapadék nem tud beszivárogni a földbe, a növények pedig nem tudják hűteni környezetünket. A probléma már régóta nem csak a városokat érinti, hanem a termőföldeket is. 1990 óta mintegy 1,5 millió hektárral, csaknem 22%-kal csökkent az ország mezőgazdasági területe. majdnem 25 kiló marihuánát csempészett be az országba két díler, az egyiket Érden, a másikat Budapesten fogták el. Az 50-es éveikben járó tettesek Németországból hozták az anyagot. A magyar-szlovák határ előtt furfangosan elváltak, de így sem úszták meg, lecsaptak rájuk a rendőrök. A vagyon visszaszerzési eljárás keretében több mint 4000 eurót, 700 dollárt és csaknem 500 000 forintot foglaltak le a nyomozók. Várhatóan ismét erősödik a pollen terhelés a következő napokban. A pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a fenyőfélék közepes, a csalánfélék, az útifű és a hárs alacsony közepes koncentrációban lehet jelen a levegőben. Szakemberek arra figyelmeztettek, hogy aki allergiás, az ne csak alkalomszerűen a tünetek erősödésekor szedje a felírt készítményeket, hanem rendszeresen. Szép időnk lesz, sok napsütéssel, több-kevesebb fátyol felhővel, csapadékra kevés az esély, a Tiszán túlon viszont egy-egy zápor, esetleg zivatar előfordulhat. A 23-28 fokot késő este 15-18 fok követheti. Ugyanilyen idővel búcsúzik a hét, ha lehet még több napsütéssel, néhol már 30 fok feletti maximumokkal. Az előrejelzések szerint a hétfő is kimondottan derűs lesz országszerte, kedden viszont már sok felé beköszönhet egy-egy zápor is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás hétvégét kívánok mindenkinek. Délmúlt néhány perccel, úgyhogy indul is a BESZ délután. Június 6-a van, én pedig itt leszek, és egész délután adom a legjobb zenéket. A mikrofonnál B. Németh Dia, amivel pedig indítok, az pedig nem más, mint a Cosin 2001-ben megjelent slágere, a brit elektronikus trió egyik nagy sikere. Ez a Catch.

Best FM, a legjobb zenék. Ma az országban 25 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk, már ami az időjárást illeti. Holnap többnyire napos, kellemes nyári idő valószínű, időnként gomoly felhőkkel. Az előrejelzések szerint csak néhol fordulhat elő futó zápor, a hőmérséklet délután 24 és 30 fok között tetőzik, estétől pedig az északnyugati szél ismét élénkebbé válhat, úgyhogy lehet bátran kinti programokat tervezni.

0: Best FM a legjobb zenék, közlekedési infokkal megyünk tovább, gyorsan nézzük az utakat. Az M1-esen például a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorvágy és az M0-as autóút csomópontja között átépítették a terelést, ott a 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki figyelmesen, óvatosan közlekedjen, és nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük a sebességet korlátozó táblákat is. Megnyitották a főváros felé vezető oldalon a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtó ágát, és a 26-os kilométernél Herceghalomnál is elkezdődött a csomópont átépítése, így Budapest irányában lezárták a lehajtó ágat, jelenleg csak a felhajtó ág lehetséges. A kijelölt terelőút a következő, 22-es jelű Sasfészek-tó pihenőhely, illetve ugyancsak az M1-esen a szélesítési munka kapcsán Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. Balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legfrissebb hírekkel folytatjuk, hiszen itt az egy óra, aztán hozom majd az Oliver From Earth slágerét is. Ez lesz a lófejű, és így lesz ennek a Kings of Leon is. A You Somebody-t indítom a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Újabb ponttelepítést hajtottak végre, köszöntöm a hallgatókat, az Oxygen Media híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Újabb ponttelepítést hajtottak végre a Dunaújvárosi Felsőbölben és a kikötő Öbölben, adta hírul a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület. Az idei év negyedik telepítésére június 2-án került sor. A hallgazdálkodó a horgászok figyelmét arra is felhívja, hogy a telepítést követő egy hétben, vagyis június 8-áig összesen legfeljebb 6 ponty tartható meg. Továbbra is érvényes ugyanakkor a napi korlátozás, amely szerint egy horgász naponta maximum 2 pontyot vihet haza. A helyi horgászrend alapján kizárólag a 35 és 65 cm közötti méretű pontyok tarthatók meg. Aki az engedélyezett mennyiséget kifogta és megtartotta, annak a békés halak horgászatát be kell fejeznie. Ezt követően csak a szabályok szerint fogható, ragadozó halfajokra horgászhat. Jó hír az éjszakai horgászat kedvelőinek, hogy az idei évtől megszűnt az éjszakai horgászati tilalom a telepített vízterületeken, így erre vonatkozó korlátozás már nem szerepel a helyi horgászrendben. További információk a Duna Online oldalán. Éjszakai zajjal járó karbantartási munkálatokra kell számítani a következő hetekben a Budapest-Pusztaszabolcs-Dunaújváros vasútvonal több szakaszán. A MÁV tájékoztatása szerint a vasúti pálya fenntartásához szükséges munkákat több helyszínen az esti és éjszakai órákban végzik el. Ercsiben június 8-án és 9-én este 8 órától másnap reggel 6 óráig dolgoznak a szakemberek. Pusztaszabolcson június 10-én este fél 10-től hajnali fél 6-ig tartanak a karbantartások, míg Százhalombattán június 11-én este 9 órától reggel 5 óráig lehet nagyobb zajterhelésre számítani. A Dunaújvárosi szakaszon június 19-én péntektől szombatra virradó éjszaka végeznek munkálatokat. A karbantartógépek este 11 órától várhatóan hajnali 2 óráig dolgoznak majd a vasútállomás környezetében és a kapcsolódó pályaszakaszokon. Meghirdették a Bolygóbarát ízek hónapját, a kezdeményezéssel elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A felhíváshoz itt Fejér vármegyében is. Éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A vendégek közösségi média posztokban oszthatják meg a tematikus kínálatból kiválasztott kedvenc fogásaikat. A kampány a fenntartható gasztronómia világnapjához kapcsolódik, melyet június 18-án tartanak. A meteorológusok szerint hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futózápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad, de kezdetben északkeleten élénk lesz az északi szél, valamint záporok, zivatarok környezetében fordulhatnak még átmenetileg elő élénk széllökések. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 17 fok között várható, napközben 23 és 28 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Tanári teljesítményértékelés ősszel indul az egyeztetés, ilyen még nem volt, netes csalókra figyelmeztetnek netes csalók, munkában a Virágos Magyarország zsűrije. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Mind a közoktatásban, mind a szakképzésben megkezdték a pedagógus teljesítményértékelési rendszer átfogó felülvizsgálatát. A gyermek és oktatásügyi miniszter közösségi oldalán azt írta, a mostani forma túlzott adminisztrációval jár, jelentős energiákat köt le, és nem ad érdemi szakmai visszajelzést. Épp ezért felfüggesztik, és a következő tanévben hozzálátnak egy új modell kialakításához pedagógusok, szakértők, intézményvezetők bevonásával. Lannert Judit hozzátette, a változás senkit nem érint hátrányosan, a korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak. Most az MVM nevében vadásznak a pénzünkre, a netes csalók e-mailt küldenek, ebben azt írják, hogy gázszámla tartozásunk van. Egész ügyes hamisítvány, az üzenet végén még arra is felhívja a figyelmet, hogy a címzett vigyázzon a webes bűnözőkkel. Az MVM közölte, átverésről van szó, aki ilyet kap, hagyja figyelmen kívül, semmiképp se fizessen. Kezdődik a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése, mintegy 400 település nevezett a viadalra számos projekttel, mondta a rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
4: Továbbra is az év főtere kategória legnépszerűbb, de egyre többen veszik figyelembe, hogy a virágos városi vagy falusi séták kategória is nagyon sokat hozzá tud adni elsősorban a turisztikai kínálathoz. A következő másfél hónap a helyszíni zsűrizésekről fog szólni. Közel 200 fős az önkéntes zsűritagságunk, amelyben kertészmérnökök, tájépítészek, településüzemeltetési szakemberek, örökségvédelmi, illetve turisztikai szakemberek vannak.
3: Történeten 8. sorozatban a harmadik sikeréért szállharcba a győri Audi Eto, a hétvégén Budapesten rendezik a női kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőjét. A mai elődöntőben a francia Brest-Bretagne lesz az ellenfél, a másik ágon a szintén francia Metz és a román Csesseme Bukarest csap össze. Holnap este a győztesek mérkőznek majd a végső diadalért. Szép időnk lesz, sok napsütéssel, több-kevesebb fátyol felhővel, csapadékra kevés az esély, a Tiszántúlon viszont egy-egy zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a 23-28 fokot, késő este 15-18 fok követheti. Ugyanilyen idővel búcsúzik a hét, ha lehet még több napsütéssel, néhol már 30 fok feletti maximumokkal. Az előrejelzések szerint a hétfő is kimondottan derűs lesz országszerte, kedden viszont már sokfelé beköszönhet egy-egy zápor is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szuper hétvégét kívánok mindenkinek, és kellemes szombat délutánt. 1 óra múlt néhány percen, én Béni Mettia vagyok, és megyünk tovább. Hamarosan Justin Timberlake slágerével hozom a Cry Me a River-t. Na de itt lesz a halott pénz is. Most pedig a Kings of Leon-t indítom, méghozzá egy 2008-as slágerüket. Az egyik legnagyobb világslágerük szól, ami nem más, mint a You Somebody.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, George Michael és a Fast Love érkezik most a 90-es évekből. 1996-ban jelent meg az Older albumon, és az énekes egyik legismertebb 90-es évekbeli slágere lett. A felszínes kapcsolatok világáról szól, arról, amikor valaki nem komoly érzelmeket, hanem inkább gyors romantikát keres a dal részben. A Fast Love több országban is listavezető lett, és jól mutatja a George Michael kifinomult, érettebb korszakát a 90-es évek közepén. Ez szól most.

0: Best FM-a legjobb zenék. Híreket hoztam az M1-esről, Herceghalom és Bicske, azaz a 33-as és a 31-es kilométer között. A főváros felé tartó forgalom a külső és a leállósávon halad, a 34-es és a 35-ös kilométer között a határ felé a belső és a külső sáv járható. Budapest irányában 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont lehajtó ágán munkavégzés miatt útszűkület van érvényben, úgyhogy figyelni kell ott is, illetve ugyancsak az M1-esen Tatabánya térségében a belső sávot a 61-es és a 64-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a forgalmat sáv elhúzással a külső és a leálló sávra terelik. Ami pedig az M3-ast illeti, Bak térségében aszfaltoznak, ezért a 48-es és a 39-es kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal a belső sávjára terelik, a Vásárosnamény felé autózók a külső és a leálló sávot használhatják. A munka kapcsán a főváros felé vezető oldalon lezárták a Galga pihenőt. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legváltozatosabb zenéket hallgatjuk a 90-es, novag a 2000-es évekből, úgyhogy érdemes maradni. A következő órában például ez is felcsendül majd.
2: Bárhogy kérném, úgysem felnél.
1: Az óra első dala pedig ez lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Újabb ponttelepítést hajtottak végre, köszöntöm a hallgatókat, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Újabb ponttelepítést hajtottak végre a Dunaújvárosi Felsőbölben és a kikötő Öbölben, adta hírul a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület. Az idei év negyedik telepítésére június 2-án került sor. A hallgazdálkodó a horgászok figyelmét arra is felhívja, hogy a telepítést követő egy hétben, vagyis június 8-áig összesen legfeljebb 6 pont tartható meg. Továbbra is érvényes ugyanakkor a napi korlátozás, amely szerint egy horgász naponta maximum 2 pontot vihet haza. A helyi horgászrend alapján kizárólag a 35 és 65 cm közötti méretű pontyok tarthatók meg. Aki az engedélyezett mennyiséget kifogta és megtartotta, annak a békés halak horgászatát be kell fejeznie, ezt követően csak a szabályok szerint fogható, ragadozó halfajokra horgászhat. Jó hír az éjszakai horgászat kedvelőinek, hogy az idei évtől megszűnt az éjszakai horgászati tilalom a telepített vízterületeken, így erre vonatkozó korlátozás már nem szerepel a helyi horgászrendben. További információk a Duna Online oldalán. A hazai friss szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti az Európai Friss akciókampány itt Fejér megyében is. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, videósok, séfek, táplálkozási tanácsadók inspirálják a jövő generációját az egészséges étkezésre, a többi közt sportrendezvényeken és digitális platformokon. Korszerű hőkamerás drónokkal védik az őszkidákat, itt Fejér megyében is, a kaszálási időszakban. A technológia lehetővé teszi, hogy a kaszálás előtt felkutassák és biztonságba helyezzék a fűben lapuló gidákat, amelyeket a munkálatok után visszaengednek élőhelyükre. A program az elmúlt években fokozatosan bővült, és tavaly országszerte 278 őszkidát sikerült megmenteni. Meghirdették a Bolygóbarát ízek hónapját, a kezdeményezéssel elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A felhíváshoz itt Fejér vármegyében is. Éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A vendégek közösségi média posztokban oszthatják meg a tematikus kínálatból kiválasztott kedvenc fogásaikat. A kampány a fenntartható gasztronómia világnapjához kapcsolódik, melyet június 18-án tartanak. A meteorológusok szerint hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomolyfelhőkből helyenként futózápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad, de kezdetben északkeleten élénk lesz az északi szél, valamint záporok, zivatarok környezetében fordulhatnak még átmenetileg elő élénk széllökések. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 17 fok között várható, napközben 23 és 28 fok valószínű.
4: Változatlanul hagyták Magyarország besorolását a vezető hitelminősítők. Felújítják a Velencei tó vízpótlását segítő tározókat. Női futógálát rendeznek a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Bizalmat szavaztak Magyarországnak a nagy hitelminősítők. Mindhárom vezető nemzetközi hitelminősítő változatlanul hagyta az ország besorolását. Kármán András pénzügyminiszter szerint ez azt jelzi, hogy a piacok és a szakmai szervezetek bizalmat látnak a jelenlegi gazdaságpolitikai irányban. A tárcavezető a közösségi oldalán azt írta, a Standard & Poor's, a Moody's és a Fitch Ratings egymást követő hetekben hozta nyilvánosságra döntését. A miniszter kiemelte, a hitelminősítők folytatott egyeztetéseken bemutatták a költségvetés stabilizálását célzó intézkedéseket, valamint az uniós forrásokról született megállapodást. kiemelt figyelmet kap a Velencei tó, megkezdődik a tó vízpótlását segítő két tározó felújítása. A fejlesztés célja, hogy hosszú távon javítsa a tó vízellátását, és kezelje az elmúlt években többször is jelentkező alacsony vízállási problémákat. Csak nem 3 milliárd forint értékű illegális dohányterméket vont ki a fekete piacról a NAV egy nagyszabású akcióban. A pénzügyi nyomozók hónapokig figyelték a szervezetten működő csoportot, amely cigarettát és dohányt raktározott, majd terített volna Magyarországon. A rajtaütés során 9 Pest vármegyei helyszínen csaptak le a hatóságok, több mint 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió doboz cigaretta gyártásához elegendő anyagot foglaltak le. A műveletben 100 szakember és a NAV különleges egysége is részt vett. 3 férfit, köztük egy ukrán kamionsofőrt vettek őrizetbe, a bíróság pedig már elrendelte letartóztatásukat. Több ezer nő 20 futócipőt holnap Budapesten, a Városliget ad otthont a 31. Aldi női futógálának. Magyarország egyetlen női szabadidősport eseményére az ország minden részéből érkeznek résztvevők. A szervezők szerint több száz településről regisztráltak indulókat. A rendezvény központja a Városliget lesz, a hosszabb távok pedig a Hősök teréről rajtolnak, és az Andrássy úton vezetnek végig. A résztvevők 7 táv közül választhatnak, a kezdőktől a rutinos futókig. Mindenki megtalálhatja a számára megfelelő kihívást. Észak-nyugat felől szakadozik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul majd, késő estére 14 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap gomoly felhős napos idő várható, néhol előfordulhat zápor, esetleg egy-egy zivatar is kialakulhat, a szél helyenként megélénkül. A maximum hőmérsékletek 25 és 30 fok között lesznek majd, hétfőn is hasonló időjárásra számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: És az a dal, ami arról szól, hogy valaki megjátsza magát mások előtt, és mennyivel egyszerűbb lenne, ha önmaga lenne. Innen a Complicated cím. Avril Lavigne 2002-es slágerével folytatjuk, ez volt az énekesnő debütáló kis lemeze, amivel azonnal világsztár lett. 2 óra múlt néhány perc, én Béni Meddia vagyok, rádiózzunk együtt ebben az órában is.
0: Best

Veszefem a legjobb zenék, a Sing It Back a Moloko egyik legismertebb dala, ami eredetileg 1998-ban jelent meg, de a Boris Dlugos által készített remix tette világsikerré, a száma house és elektronikus zene egyik ikonikus darabja lett, különösen ugye a klubkultúrában az énekesnő Rosin különleges szenvedélyes hangja erősen hozzájárul a dal egyedi hangulatához, egyszerre érzéki és hipnotikus, ami miatt bizony a DJ-k egyik kedvence lett világszerte. A Sing It Back máig a 90-es évek végének és a 2000-es évek elejének egyik meghatározó dance slágere. Ezzel folytatjuk most, itt a Best FM-en.

0: Beszefem a legjobb zenék, balesetmentes közlekedés mindenkinek. Gyorsan az utakról, az M3-ason például Gyöngyös térségében burkolatfelújítás zajlik, amely sáv elhúzásos terelés kiépítését tette szükségessé. A 65-ös és a 75-ös kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon, a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. A főváros irányába a 200-as és a 199-es kilométer között zajvédő falat építenek, emiatt a külső sávot elkerítették. Vásáros-Namény felé pedig Hajdunánás elkerülő szakaszán új terelés épült ki. A 199-es és a 200-as kilométer között csak a belső sáv járható. Az M4-esen pedig Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejtelen.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, did you capture it?

Best FM, a legjobb zenék, a Bagosi Brothers Company is legere kísért bennünket. 3 óra lesz mindjárt, vagyis jönnek a friss hírek. 50 Cent az In The Club-bal pedig nyitja majd a következő órát, érdemes maradni. Most pedig szól a Respect.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Éjszakai zajjal járó karbantartási munkálatokra kell számítani. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Éjszakai zajjal járó karbantartási munkálatokra kell számítani a következő hetekben a Budapest-Pusztaszabolcs-Dunaújváros vasútvonal több szakaszán. A MÁV tájékoztatása szerint a vasúti pálya fenntartásához szükséges munkákat több helyszínen az esti és éjszakai órákban végzik el. Ercsiben június 8-án és 9-én este 8 órától másnap reggel 6 óráig dolgoznak a szakemberek. Pusztaszabolcson június 10-én este fél 10-től hajnali fél 6-ig tartanak a karbantartások, míg Százhalombattán június 11-én este 9 órától reggel 5 óráig lehet nagyobb zajterhelésre számítani. A dunaújvárosi szakaszon június 19-én péntektől szombatra virradó éjszaka végeznek munkálatokat. A karbantartógépek este 11 órától várhatóan hajnali 2 óráig dolgoznak majd a vasútállomás környezetében és a kapcsolódó pályaszakaszokon. Kiemelkedő eredményeket ért el az idei szezonban Polacek Csaba, a Móri Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola 7. osztályos tanulója. Teljesítményéről az iskola közösségi oldalán számoltak be. Az U15-ös korosztályban versenyez, amelyben a kupasorozatok és az országos bajnokság 4 tusa formájában zajlanak. A sportág 5. száma a vívás csak a következő korosztálytól válik kötelező versenyszámmá, írja a FEOL. Talán az egyik legmegosztóbb étel a világon a pacal, sokan vagy szeretik, vagy nem. Sárosdon nagyon szeretik, hiszen a Magyar Pacalfőző Egyesület szervezésében már második alkalommal szervezik meg a pacalfőző verseny és fesztivált. A szervezők több érdekes programmal, köztük ingyenes koncertekkel is készülnek. A megméretetésre két kategóriát írtak ki, hagyományos pacalpörkölttel lehet nevezni, valamint újra is gondolhatják a pacalt a nevezők. A Sárosdi Művelődési Ház udvarán rendezett eseményen ingyenes koncertek is lesznek. Fellép majd a helyi Búzavirág, néptánc együttes mellett Denko Zora, illetve Dudar Feri is. Meghirdették a Bolygó Barát Ízek hónapját, a kezdeményezéssel elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A felhíváshoz itt Fejér vármegyében is. Éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A vendégek közösségi média posztokban oszthatják meg a tematikus kínálatból kiválasztott kedvenc fogásaikat. A kampány a fenntartható gasztronómia világnapjához kapcsolódik, melyet június 18-án tartanak. Holnap sok napsütésben lesz részünk, de helyenként északon, észak-keleten és nyugaton átmeneti jelleggel egy-egy futózápor, illetve zivatar kialakulhat. Többfelé megélénkül, észak-nyugaton megerősödik az észak-nyugati szél. Hajnalban ismét találkozhatunk párás ködös tájakkal. Kora reggel 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, igazi nyári időben lesz részünk, délutánra 26-32 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A legszebb hétvégét és kellemes szombat délutánt mindenkinek Dunaújvárosba és a környékre, a 93.1 Best FM-en, ahogy ígértem tegnap, ma is találkozunk. És együtt töltünk 3 felvonást, bekészítettem tényleg a legkirályabb zenéket, kedves hallgatók. A mikrofonnál Molek Csongor, hip-hoppal kezdünk, zene a 50 Cent és Solas in the Club.
0: 93.1 Best FM.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Nagyon szép szombat délutánt és kellemes pihentető hétvégét, dunói városi hallgatók. A nevem Molek Csongor, június 6-a van már, Cynthia, Kolos, Claudia és Norbert napja. Nagyon boldog névnapot nekik, a szülinaposokat pedig Isten éltesse sokáig. 199 esztendeje, hogy megtartották az első lóversenyt Pesten, és 58 év

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en közlekednek hétvégén is elég sokan, nem árt a többiekre is figyelni az úton, kedves dunaújvárosi autósok, balesetmentes kilométereket. A 62.19-esre ugrunk először, itt útkarbantartási munkák miatt nyilván útszűkületre készülni kell hétvégén is. Dunaújváros mezőfalva Sárbogárd összekötő úton az 5-ös és a 12-es kilométer közötti szakaszról van szó. Aztán a helyzet még nem változott. Az 51.343-ason Dunabecse hajóállomáshoz vezető úton a 0-es kilométernél. Tudjuk jól, hogy közműépítési munkálatok miatt aktuális az útszűkület. És az újsolti bekötő úton mindkét irányban lassabb a haladás, itt is közműépítési munkálatok miatt az 52.124-esen a 0-es kilométernél. Valamikor július végén várható majd változás. Ha egyéb tapasztalat is van, akkor jelezhetik 30-as 74-74 777 a telefonszámunk. Előre is köszi szépen. A Salt and Pepper felvétele következik most, a What a Man.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en. Nagyon szép szombatot mindenkinek, kedves hallgatók, lassan a késő délutánhoz érünk, és általában a hétvégék ilyen gyorsan pörögnek. Főleg, ha velünk tartanak a Besten, a mikrofon mögött Molek Csongor még este 6-ig, és Shaggyvel kezdünk, szól az It Wasn't Me mindjárt.
2: Just for son of weakness, all of your clean or your pillar. You better watch your back before she turn into a killer. Just review the situation.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Reklámot hallottak.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó zápor kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Megkezdődött a balatoni kombkikötők felújítása. A közlekedés a Szántódi és a Tihanyi révnél is zavartalan, tájékoztatott a Balatoni Hajózási ZRT. A jövő év végéig megújulnak a mólók és az épületek, az utak és az utastájékoztatás, valamint a közművek és a környezet. Épülnek új utasvárók, pénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok is. Gyorsan beteltek a véradó helyek a Metallica felhívására. A zenekar világkörüli turnéjának több európai állomásán, így Budapesten is életmentésre buzdít. A Metalbanda alapítványa összefogott a Vörös Kereszttel, így a jövő heti két koncertjük előtt csütörtökön és pénteken is várják az önkénteseket a Budapest arénában. Összesen 2000 hazai rajongó regisztrált, így nem csak a küzdőtéren lesz teltház, hanem a véradásokon is. A segítségnyújtást Metallica pólóval köszönik meg. Megnyílt a harmadik fotóművészeti nemzeti szalon a Műcsarnokban. A szeptember végéig látható Utak és útkereszteződések című kiállításon 150 fotográfus mintegy 300 alkotását tekintheti meg a közönség. A népszerű tárlatot 5 évente rendezik meg. Idén is élményszerű keresztmetszetet nyújt a mai fotóművészetről, kiemelve a mesterséges intelligencia okozta kihívásokat. Kiállították mások mellett Kornis Péter, Magyar Ádám, Fekete Zsolt, Bartis Attila, Tombor Zoltán, Ligeti Bálint és Stiller Ákos alkotásait is. Tovább erősödik az aszály az ország nagy részén, közölte a Hungaromet. A szakemberek szerint a kalászosok, a repce és a nyári kapás növények egyaránt csapadékhiánnyal küzdenek. Az Alföldön és a Dunán túl északkeleti térségeiben különösen száraz a talaj, helyenként több mint 100 mm-nyi nedvesség hiányzik. Az őszi búza és a repce fejlődését már érzékelhetően visszavetette a tavaszi csapadékhiány, ezért több térségben alacsonyabb termés átlagokra számítanak. Kínai múzeumban mutatkoznak be a Szép Művészeti Múzeum remek művei. A dél-kínai Shenzhenben nyílt Mesterek Birodalma című tárlaton a budapesti gyűjteményből válogatott mintegy 70 művel találkozhat a közönség. A szeptember elejéig látogatható kiállítás az európai művészet középkortól a 20. századig terjedő időszakáról ad átfogó képet. Többen megsérültek, amikor összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. A Los Angelesbe induló járat még a beszállás előtt állt a kapunál, amikor a repülőgép eleje a betonra zuhant. A balesetben több földi dolgozó megsérült, a járatot üzemeltető Lufthansa vizsgálja a baleset okait. Nyugat felől csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. A déli és keleti vármegyékben előfordulhatnak záporok, a légmozgás azonban gyenge mérsékelt marad. A hőmérséklet csúcsértéke 23 és 28 fok között valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ezek szólnak tulajdonképpen a nap 24 órájában hétvégén is itt a 93.1 Best FM-en. Örülök, hogy velünk vannak a hallgatók Dunaújvárosból vagy a környékünkről, az újakat pedig külön köszöntöm. Az én nevem Molek Csongor, és hasznos infókkal, a legjobb zenékkel még jelentkezem két órán keresztül. Zenél Shaggy és szól az It Wasn't Me.
0: 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
6: Best FM.
7: Yo, man.
8: Yo.
7: Open up, man.
8: What,
7: my girl just caught me.
8: You made her catch you?
7: I don't know how I let this happen.
8: But who?
7: The girl next door, you know?
8: Nah.
7: I don't know what to do.
9: So it wasn't you.

Ez nem más, mint a 93.1 Best FM, a legjobb zenék Dunai városban és a vonzás körzetben. Holnapra is szép időt mondanak a hozzáértők, vasárnapra kedves Dunai városi hallgatók ide a környékre. Mit értek a szép idő alatt? Több órás napsütésre készülhetünk, hát időnként nyilván megzavarhatják a gomoly felhők, és minimális mennyiségű csapadék, kisebb zápor jelentkezhet, de kicsi eséllyel mondják. Az északnyugati szél pedig mérsékelt marad, olyan 9-16 fok lesz majd a reggeli órákban, a délutáni csúcs pedig szokás szerint 25-30 fok körül alakul. Itt van már a nyár tényleg, és reméljük, hogy egyre jobban élvezhetjük. Pollenterhelés, kedves allergiás hallgatók, nem változott a helyzet tegnaphoz képest, a csalánfélék, a pázsitfűfélék és a fenyőfélék tartják magukat a közepes tartományban. Papírzsepi, legyen a zsebben bőséggel. Most Arash egyik legnagyobb slágere következik, amire bulisztak a legtöbben, ebben biztos vagyok. A felvétel címe Temptation.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Fókuszban a sport, megint helyi szinten, kedves hallgatók, mivel hivatalos honlapjukon jelentették be a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongozói még kedden este, hogy a 2026-27-es szezonban is Németh Péter lesz a Daberstelliga csapatának másodedzője. Az Acélbikák közleményéből kiderült, hogy a szakember nem csak a felnőtt gárda mellett dolgozik majd a jövőben, hanem az U19-es együttes vezetőedzői posztját is betölti a következő szezonban. Németh Péter kinevezését ifjabbik Azari Zsolt általános igazgató, valamint a fiatal szakember is kommentálta a DAB közleményében. A kommentet megtalálják a dunaújváros.com hírportál aktuális cikkében. Elég hosszú, de érdemes megnézni. Most a Five csapata következik a Besten az előadói listából, és ez a sláger is ismerős mindenkinek, meghallgatjuk a Keep a Moving című felvételt.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: What guys talk about? You know, the finer things in life.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en, ezt mindig hozzáteszem, tudom, de nem véletlenül, hogy tudjuk, hol vagyunk így hétvégén is, dunaújvárosi hallgatók. A nevem Molek Csongor, üdvözlök mindenkit, remélem, hogy új hallgatók vannak velünk, és még egy órát együtt töltünk mindenféleképpen. Indítja a Scuccio közös óránkat Jerry Halliwell és szól a Michiko Latino.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó zápor kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Idén 30 fürdő csatlakozott a Súlia Strandon programhoz. A Magyar Fürdőszövetség akciójában a következő két hétben élményszerű tanulással, játékos programokkal várják a diákokat. Az osztályoknak különböző kedvezményeket biztosítanak a diák belépők árából. Ukrán tengeri drón robbant fel a romániai Konstanca kikötőjében. Az ukrán haditengerészet összesen 4 drón felett vesztette el az irányítást orosz elektronikai zavarás miatt, de a civilek védelmében előre figyelmeztettek és a környéket lezárták. Futóverseny miatt változik a közlekedés a Városliget környékén a hétvégén. Az előkészületek miatt már ma délelőtt lezárják az Zichy Mihály utat, vasárnap délelőtt pedig a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszát is. A korlátozások a közösségi közlekedést is érintik. Tovább erősödik az aszály az ország nagy részén, közölte a Hungaromet. A szakemberek szerint a kalászosok, a repce és a nyári kapás növények egyaránt csapadékhiánnyal küzdenek. Az Alföldön és a Dunán túl északkeleti térségeiben különösen száraz a talaj, helyenként több mint 100 mm-nyi nedvesség hiányzik. Az őszi búza és a repce fejlődését már érzékelhetően visszavetette a tavaszi csapadékhiány, ezért több térségben alacsonyabb termés átlagokra számítanak. Egy hét alatt több mint 700 embert igazoltattak és 29-et elfogtak Kelenföldön és környékén. Lakossági panaszok miatt május vége óta járőrözik több rendőr a vasútállomáson és annak közelében. A legtöbb embert körözés alapján fogták el, de volt, akit kábítószerfogyasztás, garázdaság, illetve lopás miatt állítottak elő. 12 esetben szabtak ki helyszíni bírságot vagy tettek feljelentést. A közbiztonság javítása érdekében emellett újabb térfigyelő kamerákat telepítettek a vasútállomás régi aluljárójához, a napokban pedig összehangolt ellenőrzéseket tartanak a környékbeli járatokon és megállókban. Azbeszt szennyezés miatt két területet lezárt a Gyesebb Szombathely térségében. Nem lehet használni a Szombathely szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, valamint Vép vasútállomáson a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában. Szent Anna település közelében egy erdei munkásra rontott rá egy barna medve. A 37 éves férfit válsérüléssel vitték kórházba. A Tátrai Nemzeti Park azt javasolja a környékben kirándulóknak, hogy a nehezen megközelíthető, összefüggő növényzettel borított erdei terepen különösen óvatosan közlekedjenek. Nyugat felől csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. A déli és keleti vármegyékben előfordulhatnak záporok, a légmozgás azonban gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet csúcsértéke 23 és 28 fok között valószínű.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Éjszakai zajjal járó karbantartási munkálatokra kell számítani. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Éjszakai zajjal járó karbantartási munkálatokra kell számítani a következő hetekben a Budapest-Pusztaszabolcs-Dunaújváros vasútvonal több szakaszán. A MÁV tájékoztatása szerint a vasúti pálya fenntartásához szükséges munkákat több helyszínen az esti és éjszakai órákban végzik el. Ercsiben június 8-án és 9-én este 8 órától másnap reggel 6 óráig dolgoznak a szakemberek. Pusztaszabolcson június 10-én este fél 10-től hajnali fél 6-ig tartanak a karbantartások. míg Százhalombattán június 11-én este 9 órától reggel 5 óráig lehet nagyobb zajterhelésre számítani. A Dunaújvárosi szakaszon június 19-én péntektől szombatra virradó éjszaka végeznek munkálatokat. A karbantartó gépek este 11 órától várhatóan hajnali 2 óráig dolgoznak majd a vasútállomás környezetében és a kapcsolódó pályaszakaszokon. Kiemelkedő eredményeket ért el az idei szezonban Polacek Csaba, a Móri Szent Erzsébet a Római Katolikus Általános Iskola 7. osztályos tanulója. Teljesítményéről az iskola közösségi oldalán számoltak be. Az U15-ös korosztályban versenyez, amelyben a kupasorozatok és az országos bajnokság 4 tusa formájában zajlanak. A sportág 5. száma a vívás csak a következő korosztálytól válik kötelező versenyszámmá, írja a FEOL. Talán az egyik legmegosztóbb étel a világon a pacal, sokan vagy szeretik, vagy nem. Sárosdon nagyon szeretik, hiszen a Magyar Pacalfőző Egyesület szervezésében már második alkalommal szervezik meg a pacalfőző verseny és fesztivált. A szervezők több érdekes programmal, köztük ingyenes koncertekkel is készülnek. A megméretetésre 2 kategóriát írtak ki, hagyományos pacalpörkölttel lehet nevezni, valamint újra is gondolhatják a pacalta nevezők. A Sárosdi Művelődési Ház udvarán rendezett eseményen ingyenes koncertek is lesznek, fellép majd a helyi Búzavirág néptánc együttes mellett Denko Zora, illetve Dudar Feri is. A hazai friss szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti az Európai Friss akciókampány itt Fejér vármegyében is. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, videósok, séfek, táplálkozási tanácsadók inspirálják a jövő generációját az egészséges étkezésre, a többi közt sportrendezvényeken és digitális platformokon. A meteorológusok szerint hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futózápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad, de kezdetben északkeleten élénk lesz az északi szél, valamint záporok, zivatarok környezetében fordulhatnak még átmenetleg elő élénk széllökések. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 17 fok között várható, napközben 23 és 28 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Itt szórakozunk együtt még 60 percen keresztül a 93.1 Best FM-en a Dunaújveresés környéki hallgatókkal. Az én nevem Oleg Csongor, szeretettel köszöntök mindenkit, és lassan belépünk tényleg a szombat késő délutánba. Indítja az aktuális felvonást Jerry Halliwell, és szól a Mi Chico Latino című dal.
0: 93.1 Best FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en jó utat kívánok a közlekedőknek, akik vezetnek hétvégén is Dunaújvároson belül vagy a környékünkön. És az 51-esen a közműépítési munkálat miatt még az útszűklet érvényben van Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomásodrendű főúton, tudják, a 85-ös kilométernél. Aztán végeznek építési munkálatokat az 52-esen, még jó pár héten keresztül Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton a 34-es és az 51-es kilométer között. És a Rácsalmási bekötő úton is félpályás lezárás lassítja a haladást a 0-1-es kilométernél. Ha ezeken kívül is akad infójuk akár rendőri aktivitással kapcsolatban, írem jelezzék felénk 30-as 7474 777 a telefonszámunk. Előre is köszi szépen. Jó utat még egyszer. Audion felvételével folytatjuk a késő délutánt. A sláger címe I Will Love You Monday.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, még az évelején új foglalkozások sorát kezdte el a Jó Szolgálati Otthon közalapítvány Bercsényi utcai egysége. Havonta más és más programmal színesítik a gondozottak hétköznapjait. A legutóbbi szó szerinti kísérlet szintén emlékezetesnek bizonyult, fizikai varázslatokkal folytatódott. A januárban kezdett esemény sor, méghozzá a Széchenyi István Gimnázium 9. évfolyamos diákjai látogattak a Jó Szoliba, és szó szerint varázslatos programról volt szó, a matematika-fizika tagozatos osztály diákjai látványos fizikai kísérletekkel szereztek örömöt. Az otthon közösségének Müllerné Ódor Marianna tanárnő és tanítványai nagy sikert arattak a múlt heti foglalkozáson. A gimnázium helyszíni beszámolója szerint a kísérletek nem csak lenyűgözték az ellátottakat, hanem közös játékra és aktív részvételre is ösztönözték őket. A részletes beszámolót fotókkal megtalálják a dunaiváros.com hírportálon. Most Salomé de Bahia felvételét játszom, ez is partisláger, a címe Otro Lugar.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Én szombatra lassan búcsúzom, kedves dunaújvárosi hallgatók, mégpedig egy örök slágerrel. Ez Whitney Houstontól a My Love Is Your Love című felvétel. Köszi szépen a közreműködést és a figyelmet is minden kedves hallgatónak. Tartsanak velünk bátran a folytatásban, attól függetlenül, hogy én lassan lelépek. És holnap vasárnap délután 3-kor ismét jelentkezem. Molek Csongort hallották, a legszebb hétvégét kívánom. Hello!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Éjszakai zajjal járó karbantartási munkálatokra kell számítani. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Éjszakai zajjal járó karbantartási munkálatokra kell számítani a következő hetekben a Budapest-Pusztaszabolcs-Dunaújváros vasútvonal több szakaszán. A MÁV tájékoztatása szerint a vasúti pálya fenntartásához szükséges munkákat több helyszínen az esti és éjszakai órákban végzik el. Ercsiben június 8-án és 9-én este 8 órától másnap reggel 6 óráig dolgoznak a szakemberek. Pusztaszabolcson június 10-én este fél 10-től hajnali fél 6-ig tartanak a karbantartások, míg Százhalombattán június 11-én este 9 órától reggel 5 óráig lehet nagyobb zajterhelésre számítani. A dunaújvárosi szakaszon június 19-én péntektől szombatra virradó éjszaka végeznek munkálatokat. A karbantartógépek este 11 órától várhatóan hajnali 2 óráig dolgoznak majd a vasútállomás környezetében és a kapcsolódó pályaszakaszokon. Talán az egyik legmegosztóbb étel a világon a pacal, sokan vagy szeretik, vagy nem. Sárosdon nagyon szeretik, hiszen a Magyar Pacalfőző Egyesület szervezésében már második alkalommal szervezik meg a pacalfőző verseny és fesztivált. A szervezők több érdekes programmal, köztük ingyenes koncertekkel is készülnek. A megméretetésre két kategóriát írtak ki, hagyományos pacalpörkölttel lehet nevezni, valamint újra is gondolhatják a pacalt a nevezők. A Sárosdi Művelődési Ház udvarán rendezett eseményen ingyenes koncertek is lesznek, fellép majd a helyi Búzavirág, néptánc együttes mellett Denko Zora, illetve Dudar Feri is. A hazai friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti az Európai Friss Akciókampány itt Fejér vármegyében is. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, videósok, séfek, táplálkozási tanácsadók inspirálják a jövő generációját az egészséges étkezésre, a többi közt sportrendezvényeken és digitális platformokon. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy interaktív térképes alkalmazással segíti a NÉBIH a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkapóc elleni összehangolt védekezés. Holnap sok napsütésben lesz részünk, de helyenként északon, észak-keleten és nyugaton átmeneti jelleggel egy-egy futó zápor, illetve zivatar kialakulhat. Többfelé megélénkül, észak-nyugaton megerősödik az észak-nyugati szél. Hajnalban ismét találkozhatunk párás ködös tájakkal. Kora reggel 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. Igazi nyári időben lesz részünk. Délutánra 26-32 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
3: A legnagyobb hitelminősítők bizalmat szavaztak Magyarországnak. Nagy mennyiségű illegális dohányterméket foglaltak le. Futógála lesz csak nőknek holnap a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Bizalmat szavaztak Magyarországnak a nagy hitelminősítők. Mindhárom vezető nemzetközi hitelminősítő változatlanul hagyta az ország besorolását. Kármán András pénzügyminiszter szerint ez azt jelzi, hogy a piacok és a szakmai szervezetek bizalmat látnak a jelenlegi gazdaságpolitikai irányban. A tárca vezető a közösségi oldalán azt írta, a Standard & Poor's, a Moody's és a Fitch Ratings egymást követő hetekben hozta nyilvánosságra döntését. A miniszter kiemelte, a hitelminősítők folytatott egyeztetéseken bemutatták a költségvetés stabilizálását célzó intézkedéseket, valamint az uniós forrásokról született megállapodást. Új országos főépítészt nevezett ki Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter döntése értelmében Szemere is amulátja el ezt a feladatot. A szakember május végén kapott államtitkári megbízást az építészet és a magas építés területén. Szemere is amu korábban az új közlekedési múzeum projektjén dolgozott, emellett több városfejlesztési és építészeti kezdeményezésben is meghatározó szerepet vállalt. Csaknem 3 milliárd forint értékű illegális dohányterméket bont ki a fekete piacról a NAV egy nagyszabású akcióban. A pénzügyi nyomozók hónapokig figyelték a szervezetten működő csoportot, amely cigarettát és dohányt raktározott, majd terített volna Magyarországon. A rajtaütés során 9 Pest vármegyei helyszínen csaptak le a hatóságok, több mint 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió doboz cigaretta gyártásához elegendő anyagot foglaltak le. A műveletben 100 szakember és a NAV különleges egysége is részt vett. 3 férfit, köztük egy ukrán kamionsofőrt vettek őrizetbe, a bíróság pedig már elrendelte letartóztatásukat. Több ezer nő 20 futócipőt holnap Budapesten a Városliget ad otthont a 31. Aldi női futógálának. Magyarország egyetlen női szabadidő sport eseményére az ország minden részéből érkeznek résztvevők. A szervezők szerint több száz településről regisztráltak indulókat. A rendezvény központja a Városliget lesz, a hosszabb távok pedig a Hősök teréről rajtolnak, és az Andrássy úton vezetnek végig. Reggelre szinte országszerte kiderül az ég, de foltokban köd képződhet. Gyenge lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul. Holnap gomoly felhős napos idő várható, néhol előfordulhat esetleg egy-egy zivatar. A szél több felé megélénkül. A maximumok 25 és 30 fok között alakulnak majd. Hétfőn hajnalban a leghidegebb órákban 10 és 17 fok körül alakulnak a csúcsok. Délután 26-31 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Hip-hop és R&B a mai menü, ma is, mint minden. Szombaton 6-7-ig én White Boy, héttől szombati rezidensünk Slim Fit a lemezjátszók mögött. Indul a szombat esti Night Shift.

És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, és hát ott is van számtalan lehetőség, amit felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0620-55-55-155 Viber és SMS számunk, és infókukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni, azért mondom, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, hogyha valaki az én korábbi mixeket

0: Shift.
1: És akkor cserélünk, persze nem stílust, maradunk továbbra is a hip-hop és az R&B mesdjén, csak helyet. Slim Fit jön ide, a lemezjátszók mögé, meg megyek át a túloldalra, és aztán, hogyha Slim Fit is letudta a rá első 60 perces etapot, utána szombat lévén 8-tól már Big Favi Tomi, Biki lesz a mai Night Shift házigazdája, így neveztetem el.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Újabb ponttelepítést hajtottak végre, köszöntöm a hallgatókat, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Újabb ponttelepítést hajtottak végre a Dunaújvárosi Felsőbölben és a kikötő Öbölben, adta hírul a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület. Az idei év negyedik telepítésére június 2-án került sor. A hallgazdálkodó a horgászok figyelmét arra is felhívja, hogy a telepítést követő egy hétben, vagyis június 8-áig összesen legfeljebb 6 ponty tartható meg. Továbbra is érvényes ugyanakkor a napi korlátozás, amely szerint egy horgász naponta maximum 2 pontyot vihet haza. A helyi horgászrend alapján kizárólag a 35 és 65 cm közötti méretű pontyok tarthatók meg. Aki az engedélyezett mennyiséget kifogta és megtartotta, annak a békés halak horgászatát be kell fejeznie, ezt követően csak a szabályok szerint fogható, ragadozó halfajokra horgászhat. Jó hír az éjszakai horgászat kedvelőinek, hogy az idei évtől megszűnt az éjszakai horgászati tilalom a telepített vízterületeken, így erre vonatkozó korlátozás már nem szerepel a helyi horgászrendben. További információk a Duna Online oldalán. A hazai friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti az Európai Friss akciókampány itt Fejérvár megyében is. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, videósok, séfek, táplálkozási tanácsadók inspirálják a jövő generációját az egészséges étkezésre, a többi közt sportrendezvényeken és digitális platformokon. Korszerű hőkamerás drónokkal védik az őszkidákat, itt Fejérvár megyében is, a kaszálási időszakban. A technológia lehetővé teszi, hogy a kaszálás előtt felkutassák és biztonságba helyezzék a fűben lapuló gidákat, amelyeket a munkálatok után visszaengednek élőhelyükre. A program az elmúlt években fokozatosan bővült, és tavaly országszerte 278 őszkidát sikerült megmenteni. Meghirdették a Bolygó Barát Ízek hónapját, a kezdeményezéssel elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A felhíváshoz itt Fejérvár megyében is. Éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A vendégek közösségi média posztokban oszthatják meg a tematikus kínálatból kiválasztott kedvenc fogásaikat. A kampány a fenntartható gasztronómia világnapjához kapcsolódik, melyet június 18-án tartanak. A meteorológusok szerint hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futózápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad, de kezdetben északkeleten élénk lesz az északi szél, valamint záporok, zivatarok környezetében fordulhatnak még átmenetileg elő élénk széllökések. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 17 fok között várható, napközben 23 és 28 fok valószínű.
3: Indul a vasútnál a balatoni nyári menetrend. Metallica láz a véradásokon. Pénteken lesz országszerte a mozgás éjszakája. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Június 20-án lép életbe a balatoni nyári menetrend a MÁV-nál. A vasúttársaság több vonattal és nagyobb kapacitással készül a főszezonra. A MÁV szerint a nyári időszakban csak a Balatonhoz évente közel 3 millió utazás kapcsolódik. A nyári szezonban tartalékbuszokkal és megerősített utastájékoztatással is készül a vasúttársaság. Több időt kapnak a gazdálkodók a tavaszi fagykárok bejelentésére, keddig hosszabbították meg a kárenyhítési kérelmek határidejét. A döntés hátterében az áll, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Csak indokolt esetben lép működésbe az országos jégkármérséklő rendszer. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közlése szerint akkor aktiválják a hálózatot, ha a meteorológiai előrejelzések alapján nagy eséllyel alakulhat ki jelentős károkat okozó jégeső. A rendszer Ezüst Judit kiuttatásával csökkenti a jégszemek méretét, így mérsékelheti a termésben és az ingatlanokban keletkező károkat. Óriási az érdeklődés a Metallica véradó akciója iránt, már be is teltek a helyek, mintegy 2000-en regisztráltak. A világhírű zenekar alapítványa a Magyar Vörös Kereszttel együttműködve hirdetett véradást a jövő heti budapesti koncertek előtt. Az önkéntesek csütörtökön és pénteken adhatnak vért. Több száz kamion és több ezer látogató érkezhet jövő hétvégén Békés Csabára. Megrendezik ugyanis a harmadik országos kamionos találkozót a Viharsarki reptéren. A program látványos felvonulással indul a belvárosban, lesz gyorsulási verseny, kamionhúzás, szépségverseny és dakaros csapat bemutató is. A szervezők 350-400 jármű érkezésére számítanak. Nyárindító sportfesztivál a pénteki mozgás éjszakáján a Hősök terén a fővárosban és a Városligetben több mint 20 sportág várja ingyenesen az érdeklődőket. Lesz éjszakai futás az Andrássy úton, kerékpártúra, görkorcsolyázás, zumba, jóga, tollaslabda, valamint szap és sárkányhajózás is. A programhoz idén közel 100 település csatlakozik, sőt Erdélyben is rendeznek eseményeket. A részvétel minden helyszínen ingyenes. Az éjszaka folyamán tovább csökken a felhőzet, reggelre pedig országszerte kiderül az ég. Helyenként pára és kötfoltok képződhetnek. Hajnalban általában 10 és 16 fok közé hűl le a levegő. A folytatásban napos idő várható, elszórtan záporok, néhol akár egy-egy zivatar is kialakulhat. Délutára 25 és 30 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Hétfőn is marad a kellemes nyárias idő, a leghidegebb órákban 10 és 17 fokot mérhetünk, a csúcsok pedig 26 és 31 fok között lesznek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Az oktatás legfontosabb kérdéseiről egyeztetnek. Kevesebb betonozás kellene országszerte, figyelmeztetnek szakemberek. A búvárúszó Törőcsik Zsófia újabb aranyérmet nyert Budapesten. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Folytatódnak a tárgyalások az oktatást érintő legfontosabb kérdésekről. A pedagógusok demokratikus szakszervezetének tájékoztatása szerint jelenleg is zajlanak az egyeztetések a kormányzat és az oktatási szereplők között. A megbeszéléseken egyebek mellett a pedagógus hiány mérséklése és a tananyag korszerűsítése is napirenden van. A résztvevők olyan javaslatokon dolgoznak, amelyek hosszú távon javíthatják a közoktatás működését. A tervek szerint a diákok képviselőit is bevonják a folyamatba, hogy az ő véleményük is megjelenjen a döntés előkészítés során. 11 focipályányi területet betonoznak vagy burkolnak le naponta itthon. Ha ez így folytatódik, élhetetlenné válik az ország, állítják klímakutatók. Felhívásuk szerint, ha mindent lebetonozunk, a csapadék nem tud beszivárogni a földbe, a növények pedig nem tudják hűteni a környezetüket. A probléma már régóta nem csak a városokat érinti, hanem a termőföldeket is. 1990 óta mintegy 1,5 millió hektárral, csaknem 22%-kal csökkent az ország mezőgazdasági területe. Most az MVM nevében vadásznak a pénzünkre a netes csalók. E-mailt küldenek, ebben azt írják, hogy gázszámla tartozásunk van. Egész ügyes hamisítvány, az üzenet végén még arra is felhívják a figyelmet, hogy a címzet vigyázzon a webes bűnözőkkel. Az MVM közölte, átverésről van szó. Aki ilyet kap, hagyja figyelmen kívül, semmiképp se fizessen. Két aranyéremmel zárta a budapesti szabadtüdős búvárúszó világbajnokságot Törőcsik Zsófia. A világjátékok győztes magyar klasszis a Duna Arénában az egyúszonyos dinamikus versenyszámban is világbajnok lett, miután egyetlen levegővétellel 278 métert teljesített. A második helyen a dél-koreai Oh Yekeum végzett 256 méterrel. Törőcsik a verseny után rádiónknak elmondta, a VB mentálisan komoly kihívást jelentett számára, különösen a sikertelen 2-20-os versenyszám után. Hozzátette, tudatosan levette magáról a nyomást, és nem a világcsúcsra koncentrált. A magyar búvárúszó a hét elején az uszony nélküli versenyszámban is aranyérmet nyert. Reggelre szinte országszerte kiderül az ég, de foltokban köd képződhet. Gyenge lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul. Holnap gomoly felhős napos idő várható, néhol előfordulhat esetleg egy-egy zivatar. A szél több felé megélénkül. A maximumok 25 és 30 fok között alakulnak majd. Hétfőn hajnalban a leghidegebb órákban 10 és 17 fok körül alakulnak a csúcsok. Délután 26-31 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, egy csodás szombatestét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Bikim, remélem jól vagytok, remélem jól telt a hétvég első napja, és itt vagytok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk tőle. Kérem szépen, Michael Gray kezdi ezt az órát, ez a The Weeknd. Milyen igaz?
3: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik nálunk a Rednex és a Wish You Were Here. Ellentétben a megszokott pörgős country techno számokkal, mint például a Cut a Night Joe, ez egy érzelmes, melankolikus popballada, ami egyben az együttes egyik legsikeresebb lassú dala. Nekem mondjuk annyira nem tetszik, de ez az én bajom.

high. They have been to the place where the Moo Moo makes.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, kevés zenekar tudja azt elmondani magáról, hogy a turnéjukon kövekkel dobálták meg őket a színpadon. Viszont a Nickelback ezt elérte, hogy miért, nem tudom, mondjuk elég furcsa véleményük van a világról, és ezt nem restek ki is mondani. Attól függetlenül kövekkel dobálni egy zenekart, szerintem az nem menő. A Photograph viszont az...

Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és érkezünk nálunk a Maroon 5 és a Makes Me Wonder. A szám 2008-ban elnyerte a legjobb pop duo együttes teljesítményért járó Grammy díjat, a szöveg egyszerre szól az átonyra futott szerelmi kapcsolatokról, és Adam Levine csalódottságáról, az akkori amerikai politikai helyzetről, de ebbe nem menjünk bele, hanem inkább zenéljünk. Jön akkor a Maroon 5.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: valamit mondok.
1: Fesztefem a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most nálunk egy amerikai rap lánycsapat, amely az egyik legikonikusabb slágerét hozta. Ez kérem szépen a TLC és a No Scrubs. 99-ben jelent meg a harmadik Fanmail című stúdióalbumuk vezető kislemezeként, és hát hetekig vezette a Billboard Hot 100-as listáját, plusz, ami nagyon fontos, hogy egy kulturális alapművé vált. Úgyhogy ennyit erről, inkább elindítom. TLC, No Scrubs, most itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egyre nagyobb a szárazság, már előidényi forgalom van a MÁV-nál a Balaton körül, fokozódik a pollen terhelés. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Egyre nagyobb területen okoz gondot a szárazság Magyarországon. A szakemberek szerint az elmúlt hetek csapadékszegény időjárása miatt több térségben kritikusan kiszáradt a talaj, ami már a mezőgazdasági kultúrák állapotán is meglátszik. A legnehezebb helyzetben az Alföld és az ország északkeleti része van, ahol a növények fejlődését jelentősen visszaveti a nedvesség hiány. A gazdák szerint a termés hozamok is veszélybe kerülhetnek, ha nem érkezik jelentősebb csapadék. A következő napokban ráadásul tovább emelkedik a hőmérséklet, több helyen akár 30 foknál is melegebb lehet, ami tovább súlyosbíthatja az aszályt. Mind a közoktatásban, mind a szakképzésben megkezdték a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének átfogó felülvizsgálatát. A gyermek- és oktatásügyi miniszter a közösségi oldalán azt írta, a mostani forma túlzott adminisztrációval jár, jelentős energiákat köt le, és nem ad érdemi szakmai visszajelzést. Épp ezért felfüggesztik, és a következő tanévben hozzálátnak egy új modell kialakításához, pedagógusok, szakértők és intézményvezetők bevonásával. Lannert Judit hozzátette, a változás senkit sem érint hátrányosan. A korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak. Várhatóan ismét erősödik a pollen terhelés a következő napokban. A pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a fenyőfélék közepes, a csalánfélék az utifű és a hárs alacsony közepes koncentrációban jelenhet meg a levegőben. Szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy aki allergiás, az ne csak alkalomszerűen a tünetek erősödésekor szedje a felírt készítményeket, hanem rendszeresen. A nyári szezon közelettével bővült a balatoni hajóforgalom. A Bahart mától előidényi menetrendre váltott, így már mind a 16 személyhajó kikötőből indulnak járatok a Balatonon. Sűrűbben közlekednek a járatok a legforgalmasabb útvonalakon, és a menetrendbe bekapcsolódott Balatonszemes Alsóörs és Balatonalmádi is. Naponta járnak a hajók többek között a Siófok, Balatonfüred, Tihany, Balatonföldvár, a Fonyód, Badacsony, valamint a Balatonboglár, Révfülöp, Balatonlelle útvonalon. Az éjszaka folyamán tovább csökken a felhőzet, reggelre pedig országszerte kiderül az ég. Helyenként pára és kötfoltok képződhetnek. Hajnalban általában 10 és 16 fok közé hűl le a levegő. A folytatásban napos idő várható, elszórtan záporok, néhol akár egy-egy zivatar is kialakulhat. Délutánra 25 és 30 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Hétfőn is marad a kellemes nyárias idő, a leghidegebb órákban 10 és 17 fokot mérhetünk, a csúcsok pedig 26 és 31 fok között lesznek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét, én Big Falvi Tomi vagyok. A Biki indul egy újabb óra, telepakolva a legjobb slágerekkel, úgyhogy én nem is húzom tovább az időt, hanem indítom, mert nagyon sok van belőlük. Az órát kell is kezdi, ezt kérem szépen a Trick Me!
0: Ez a Night Shift,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem tudom ki, hogy van veled, de én már nagyon unom, hogy durván olyan negyed évente előjön egy hír a Spice Girls-ről, hogy nem sokára újra összeállnak, aztán pár hét múlva ez a hír így elsikadt, mert hogy valamelyik csaj kitalálja, hogy ő nem nagyon akar a többivel találkozni. Nem tudom, hogy miért csinálják ezt, kell a hírverés, vagy kell a marketing, a fene tudja, egy a lényeg, hogy azért hiányoznak az ilyen dalok és az ilyen előadók szerintem a zenei repertoárból. Spice Girls, Spice Up Your Life, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dal alapját a legendás brazil gitáros és énekes Luiz Bonfá 1967-es Sambleiro című száma adja, melynek ritmusait Junior Jack egy picit modernebb köntösbe rakta, kicsit jobban lüktet, egy kis techno, és persze komoly ütemek, ez az Ésamba.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, a kiadó eredetileg Loop Fiasco rappernek szánta a dalt, de a vezetőség nem volt elégedett az ő verziójával, így végül B.O.B. kapta meg, és húzott egy nagyot, mert felkérte Bruno Mars, hogy lépjen már ugyan be, és egy picit kollaboráljon vele. Megcsinálták, és hát tudjátok, mi lett belőle, egy igazi világsláger. Jön a Nothing on

0: Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Szombat este van, úgyhogy szerintem így a biztonság kedvére ezt nyomatékosítsuk, és hát jön egy dal, ami pontosan ezt teszi. Kari Williams és Money Love közöse a Saturday. Mouse T egy picit azért megvabrálta, csak a biztonság kedvére.
1: I'm happy.

0: Come on.
1: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.

0: next to me. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A nagy nemzetközi hitelminősítők bizalmat szavaztak Magyarországnak. Futógála lesz csak nőknek, holnap a fővárosban egyre melegebb időre kell készülni. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Bizalmat szavaztak Magyarországnak a nagy hitelminősítők. Mindhárom vezető nemzetközi hitelminősítő változatlanul hagyta az ország besorolását. Kármán András pénzügyminiszter szerint ez azt jelzi, hogy a piacok és a szakmai szervezetek bizalmat látnak a jelenlegi gazdaságpolitikai irányban. A tárcavezető a közösségi oldalán azt írta, a Standard & Poor's, a Moody's és a Fitch Ratings egymást követő hetekben hozta nyilvánosságra döntését. A miniszter kiemelte, a hitelminősítőkkel folytatott egyeztetéseken bemutatták a költségvetés stabilizálását célzó intézkedéseket, valamint az uniós forrásokról született megállapodást. Új országos főépítész nevezett ki Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter döntése értelmében Szemere is Samu látja el ezt a feladatot. A szakember május végén kapott államtitkári megbízást az építészet és a magas építés területén. Szemere is Samu korábban az új közlekedési múzeum projektjén dolgozott, emellett több városfejlesztési és építészeti kezdeményezésben is meghatározó szerepet vállalt. Csaknem 3 milliárd forint értékű illegális dohányterméket vont ki a fekete piacról a NAV egy nagyszabású akcióban. A pénzügyi nyomozók hónapokig figyelték a szervezetten működő csoportot, amely cigarettát és dohányt raktározott, majd terített volna Magyarországon. A rajtaütés során 9 Pest vármegyei helyszínen csaptak le a hatóságok több mint 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió doboz cigaretta gyártásához elegendő anyagot foglaltak le. A műveletben 100 szakember és a NAV különleges egysége is részt vett. 3 férfit, köztük egy ukrán kamionsofőrt vettek őrizetbe, a bíróság pedig már elrendelte letartóztatásukat. Több ezer nő 20 futócipőt holnap Budapesten, a Városliget ad otthont a 31. Aldi női futógálának. Magyarország egyetlen női szabadidősport eseményére az ország minden részéből érkeznek résztvevők. A szervezők szerint több száz településről regisztráltak indulókat. A rendezvény központja a Városliget lesz, a hosszabb távok pedig a Hősök teréről rajtolnak, és az Andrássy úton vezetnek végig. Reggelre szinte országszerte kiderül az ég, de foltokban köd képződhet. Gyenge lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul. Holnap gomoly felhős napos idő várható, néhol előfordulhat esetleg egy-egy zivatar. A szél több felé megélénkül. A maximumok 25 és 30 fok között alakulnak majd. Hétfőn hajnalban a leghidegebb órákban 10 és 17 fok körül alakulnak a csúcsok. Délután 26-31 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és az a nagy helyzet, hogy 2 óra már el is ment, de van még hátra 2, úgyhogy mindenki nyugodjon le szépen. Indítom is a dalt meg a sort, a kezdés pedig az isteni Mojo-é, ez a Chillin.
0: Ez a Night Shift

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az idő, hogy segítsek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Na kérem szépen, holnap Robert névnapja van, viszont a biztonság kedvéért fel lehet még köszönteni az Ariennek-et, az Adriánékat, az Énokokat, a Roberteket, és a biztonság kedvéért a Robinokat és a Seherezádékat. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne habozz, holnap mindenféleképpen köszönsd fel, és pont, mondjuk küld neki egy dalt, mint a következő Kim Mazel és a Young Hearts Run Free.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő felvétel kiemelt helyet kapott a 2012-ben bemutatott látványos Street Dance 2 című táncos filmben, és hát nagyjából ennek is köszönheti a sikerét. Na meg annak, hogy egy igazi rossz fiú a gyölő, és igazi rossz fiúkról szól. Ez Tayo Cruz és a Troublemaker.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nehéz azt kimondani, de Madonnának volt olyan dala, amit Amerikában annyira nem szerettek. Ettől függetlenül Európában meg mindenhol máshol tarolt, de valamiért az American Pie Amerikában nem nyerte el az emberek tetszését, így járt. Hát azért gyertyát nem fogunk érte gyújtani. Ennyi.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik nálunk az Ace of Base és a Life is a Flower, ami 1998-ban a legtöbbet játszott rádiós dal volt Európában és az Egyesült Királyságban. Emellé még ezüstlemez minősítést is kapott a kiemelkedő eladások után. Hát mi lehet egy sikeres dal, ha nem ez?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és hát induljon a szombat utolsó órája, kérem szépen. Tele vagyunk jó zenékkel, úgyhogy ezügyben nem kell aggódni, azért viszont igen, hogy nagyon gyorsan telik az idő. Pink ez most nálunk, ez kérem szépen a Stupid Girls. Na gyerünk!
1: Ez a Night Shift

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és azt javaslom, hogy nézzük meg, holnap milyen idő vár ránk. Na, vágjunk ki, és belekérem szépen, 18 fokra ébredünk, és napközben durván olyan 27 fok lesz, de a biztonság kedvéért esni fog az eső, pontosabban záporok, zivatarok várhatóak. Jaj, de jó nekünk! Na, de nem baj, mert a legjobb zenék itt vannak kárpótlásként. Jön a Faith No More, és az Easy!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő hölgynek három dologra van szüksége ahhoz, hogy elképesztő slágereket írjon. Egy zongora, egy ceruza és a biztonság kedvéért egy papír, hogy valamire ugyebár fel lehessen írni a lirikus részeket, na meg persze a dalszöveget. Ennyi. Ő Alicia Keys, és jön tőle a No One.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, egy az, hogy én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, kettő pedig, hogy van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ami a Best FM, Best FM Magyarország, esetleg a Best FM Hungary-re hallgat. Na kérem szépen, ezeket kéne megkeresni, ezeket kéne lecsekkolni, megvizsgálni, és hogyha úgy van, belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, a folytatásban pedig jön nálunk most az isteni Tom Jones, kiegészülve a Cardigans-szal, ez a Burning Down the House.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, itt van a búcsú ideje. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy holnap este újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Holnap este jövök vissza, remélem ti is. Ciao, ciao, és persze, cs

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,